0: nagyobb követési távolságot.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: turisták.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
1: Az időjárásról.
2: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók. Én Vörös Nándi vagyok, és egy ismerős témával jelentkezem. Olyan értelemben ismerős, hogy már egyszer foglalkoztunk ezzel, félrehallásokról lesz szó. Vannak olyan szavak, kifejezések, amiket évekig rosszul tudott, rosszul írt vagy rosszul ejtett? Jöhetnek nyugodtan, itt mindenféle volt az első adásban, leginkább olyanok, amit gyerekként hallottunk félre, és abból adódott a probléma, hogy nem láttuk leírva a szót, hallottunk valamit, megtanultuk így, és néha bizony felnőttként realizáljuk azt, hogy ezek bizony nem azok a szavak, mint amire mi hittük, hogy azok. Na, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy ebben a műsorban a Ceglét hangjában én kérdezek, ez most a kérdésünk, és önök válaszolnak, ezt megtehetik a 0635 92 92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címen, illetve a Facebookon, a facebook.com/ceglédradio oldalon. És várom már is az üzeneteket, viszont mivel második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így van bőven bent maradt üzenet, amiket már az előző adásban kellett volna beolvasnom, de erre nem maradt idő, ezért most ezekkel kezdünk. Andi írja, egy osztálytársam 18 évesen tudta meg egy kerti partin, hogy a slagban nincs T betű. Slagnak hívta addig, nagyon aranyos volt, hogy hüledezett. Én meg az őzsutát, vagyis az őzsutát, csak olvastam a Harry Potter 5-ben a moziig. Akkor eléggé összezuhantam, hogy ez nem őzsuta, pedig a suta szót ismertem a kis őzre is használva. Mégsem állt össze a kép. Na hát igen, és ez ugyanilyen még a bohóc csapka, ami igazából nem bohó csapka, és vannak még hasonlóak, úgyhogy igen, nagyon-nagyon köszönjük. És még egy üzenet, méghozzá Annától. Téli paprika volt nálam TV paprika helyett, és akkor tegyünk helyre még valamit. Nem televízióról van szó, hanem tölteni való paprikáról, kedves hallgatók, hogyha valaki ezt most tudta meg, akkor nagyon szívesen, vagy bocsánat, nézőpont kérdése, de szóval a TV paprika nem téli paprika, hanem tölteni való paprika. Az informatika tanárunk általánosban kicsit furán beszélt, így középiskola elejéig képernyő kimélő helyett képernyő e-mailőnek mondtam és írtam, illetve a dorombol helyett domborol volt sokáig, ezt már én is hallottam, ezt egyébként Bence írta nekünk, domborol a cica. Nagyon szépen köszönjük, és hát ilyenekkel megyünk tovább majd a mai adásban. Még egyszer mondom, vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük? Nem feltétlen kell szónak lenni, ez lehet kifejezés, szólásmondás, vagy valami olyan, akár dalszöveg, abból is kaptunk szép számmal a múltkor. Azt hiszem, hogy a Magna Cum Laude volt a kedvencem, két félrehallásból összeállt a csodálatos dalszöveg. Álmaim kék vőlegény, gyümölcsfáink tetején, Bálintka szerelmem légy az enyém. Ezt sikerült összehozni az elmúlt adásban, és hát ha ma is lesznek ilyenek. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk, hogyha volt ilyen félrehallásuk, vagy olyan dolog, amit rosszul tudtak, én pedig majd jól beolvasom, és hogyha nem akarják, nem kell vállalni a nevüket, sőt, ha nem akarják, küldeni sem kell, elég, hogyha velünk tartanak, jó rádiózást!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: amiket évekig rosszul tudott, hogyan ejtik, vagy hogyan írják. 0635 925 925, remek félrehallós kis adásunk lesz ma is. Egy alkalommal már foglalkoztunk ezzel a témával, ez itt a folytatás, és rengeteg bent maradt üzenetünk van, amik vagy a 0635 925 925-re érkeztek, vagy a kívánságkukac ceglidradio.hu e-mail címre. Leginkább ez a két platform, ami népszerű szokott lenni, de nyugodtan a Facebookon is írhatnak nekünk, hogyha gondolják. Szóval egy ilyen névtelen blokkal készültem önöknek, összeszedtem azokat, akik nem írták alá, úgyhogy most csak tömbösítve olvasom, hogy miket is kaptunk. Nagyon sokáig nem értettem gyerekként, hogy a giroszt miért gyrosnak írják. Azt hittem, ez egy másik megnevezése, és csak mi faluhelyen hívjuk girosznak. Aztán, mikor fensztizni akartam, és gyrosként említettem valakinek, igen, gyével az elején, csak pislogott rám, amit meg tudunk érteni. Ami szerintem még nagyobb félrehallás, vagy félreértelmezés, az a gyors szó összekeverése a girosszal, mert annyira hasonlít a G betű miatt, hogy nagyon könnyű félrenézni, és szerintem gyerekek legtöbbször ebbe esnek bele. Mi a gyors? És akkor kérdeztem, emlékszem, ez velem is megtörtént, kérdeztem anyukámat, hogy ez egy gyors étterem, aminek csak az a címe, vagy az a neve gyors, és közben girosz volt kiírva. A törzsgyökeres, nem tősgyökeres, ez kb. 20 évembe telt, ez már egy másik üzenetküldő volt. A törzsgyökeres még nem hallottam, de lenne logikája, tehát hogy nem. Főleg egy fának, hogy a törzse is, meg gyökere is van, törzsgyökeres. Kupaktanács helyett mindig üvegtanácsot mondtam, ami pedig még így, 30 év után is nehéz, hogy kimondjam, hogy térd, mindig térdjet mondanék. Aha, tehát a térd helyett mindig térdjet. Ja, és hangosan nem vagyok képes kiejteni, paplan, csak leírni tudom. Ó, ilyen barátom nekem is volt, aki az N betűt állítólag nem tudta kimondani, ezért Lándinak hívott, de mondom, Zoli, hát az N betűt, a második N betűt a Lándiban kimondod. Úgyhogy az elején is ki tudod mondani, és mondta, hogy na jó, megpróbálom, Lándi. Nem sikerült, és ugyanilyen volt a furcsa szó, amit úgy ejtett, hogy furma, valamiért a furcsa nem jössz ki. Nándi, furma. Mondom, mi az, hogy furma? Tudod, ilyen furma. De nem tudom, mit jelent a szó. Furcsa? Igen, furma. Akkor mondta, hogy furcsa. Hát olyan furi. Furi. Ez volt az én Zoli barátom, de mindegy. Szóval igen. Amit még a térdnél jutott eszembe, igen, hogy nagyon sokan ejtik, hogy a lábomat, lábos. Tehát valamiért a láb után egy O betű következik, pedig lehetne az lábam, vagy lábas, vagy bármi ilyesmi, mégis kicsit óval ejtik sokan. Ez is ilyen furcsaság, ami szerintem szocializációs kérdés. Na, ugyanezt mondtam az elmúlt adásban, hogy a félrehallott szavak miatt én is elkezdek össze-vissza beszélni, úgyhogy előre is elnézést, hogyha belebakizok. Ez sajnos ezzel jár. Tarvonya, írja nekünk egy üzenetküldő, ez leginkább targonya szokott lenni szerintem, tarvonyát még nem hallottam. Fú, én nagyon sokáig azt hittem, hogy a 30 az harnint, ennel tehát harnint. Ú, de jó, köszönjük, és van még egy névtelen üzenetküldünk, az áprilist áprulisnak ejtettem sokáig, elsős koromig, vagy a pogácsa helyett pogárcsa, igen. Gyerekkoromban a Chicago helyett pedig Csikárgót mondtam. Igen, ez az R betű, meg a Csé, ez megkavart egy kicsit, de az áprilisnak is nagyon örülünk, úgyhogy köszönjük szépen. És jaj, amit én is nagyon sokszor elrontottam, ha már R betű, az a pisztárcia. Elég későn tudtam meg, hogy nincs benne R betű, és hát, na, mondok még egyet, kedves hallgatók, csak hogy húzzam az önök idejét. A pisztárcián kívül nekem még a magyar és a mogyoró keveredése, Moson-Magyaróvár, ezért azt hittem, hogy az nem mogyoró, hanem magyaró. Moson-Magyaróvár, és ezért magát a csonthéjas gyümölcsöt magyarónak hívtam nagyon sokáig gyerekkoromban. Ugyanilyen volt a pisztárcia, ha már itt tartunk a csonthéjasoknál. Amit meg most tudtunk meg, készüljenek fel, kedves hallgatók, hogy a cashew dió az valójában nem dió, keressenek rá a cashew növényre, és nézzék meg, hogy a dió mi is pontosan. Ez egy kis újabb meglepetés, nem el kiejtéssel kapcsolatban, csak hogy is néz ki a cashew. És most elmegyünk zenélni, aztán hamarosan folytatjuk, félreértett, félrehallott szavakkal.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: már folytatódik is a Ceglét hangja itt az FM 92-tön, ez itt a Vörös Nándi, és az ő hangját hallják, és a Ceglét hangja műsorban hallják ezt a hangot, ahol is én kérdést teszek föl, és önök pedig válaszolnak. A mai kérdés nem más, mint hogy vannak olyan szavak, kifejezések, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Vannak bőven ilyen kifejezések, ez már azért is tapasztalat, mert második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, és rengeteg üzenet jött az első adásban, most is záporoznak, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, amiket még az előző adás alatt küldtek nekünk a kedves hallgatók, már is itt van Robi üzenete. Valahol kirándulni voltunk, és teljesen kiakadtam, hogy a játszótéren a kiírásban elrontották, fakopáncsot írtak a fakopács helyett. Milyen gáz már, hogy így írják, mert hát a fán kopácsol, tehát az fa kopács. Gondolta ezt Robi, aztán kiderült, hogy mégsem. Iza üzenete a következő. Mondjuk ez nem kiejtés, ideki, akinek ég a háza. Tehát egy ideki nevű személynek, ez egy tulajdonnév, hogy ideki, ég a házad, ideki. Aha, csigabiga gyereki, ég a házad, ideki. Szólnak az idekinek, hogy ég a háza. Na igen, és akkor tegyük helyre azt a dolgot is, hogy nagyon sokan nem tudják, de ezzel még Barbie-val foglalkoztunk korábban, hogy nem tűz van, nem azért ég a háza ideki, hanem azért ég a háza, mert ott van a nagy égbolt a csigabiga fölött, és az ég az ő háza. Így érti már a kedves hallgató? Hogyha esetleg nem tudta, akkor most megtudhattam. De egyébként Iza folytatja, azt írja, hogy a círmos cica haj, az csak ráadás. Hát persze, milyen lenne a círmos cicának a haja? Egyértelmű, nem. Círmos cica haj, hová lett a vaj? De a lényeg az, hogy nem a cica hajról van szó, de teljesen logikus és jogos gyermeki félreértés. És még mindig írja Iza, hogy szintén gyerekként lükverc és garambol. Hát igen, akkor nehéz, hogyha mondjuk az ember nagyszülei egész életünkben garambolnak hívják, hogy is tanulhatná meg a gyermek, hogy az karambol igazából, és ezek ilyen nagy rádöbbenések, tényleg, ezen én is átmentem. A lükvercet sose értettem, meg a ringdispilt, meg ezeket. Valahogy én írtóztam a német eredetű szavaktól már gyerekként, és nem szerettem őket. Itt van még Boti üzenete, kefir. Régen én és a tesóim is azt hittük, hogy kefirt a neve. Ezért úgy ragasztok, hogy kefirtet. De csomó mást is rosszul hallottam, például nem azt mondtam, hogy tűkön ülve vártam, hanem hogy tőkön ülve vártam, vagy hagyján helyett azt mondtam, hogy hangyán, és így tovább. Egyébként a tűkön ülve nekem nagyon úgy rémlik, hogy ezt Tóth Barbi is így félrehallotta, de ezt úgyse vallaná be. Illetve Barbinak egy olyan is volt, hogy kerülgeti, mint macska a forró kályhát. Hát annyira forró a kályha, hogy csak kerülgetni tudja, és én világosítottam fel, hogy nem, sajnos ő a kását kerülgeti, mert meg akarja enni. De Boti üzenete is folytatódik, négyzeteltérés, reflén, cselben hagytatok, nem segítettek helyett, és Venezuela, azt szerintem jól írtad, ja nem, két ellel van írva, Venezuela, mandarin, a koreografálást így mondtam, kografálás és croissant. A croissant amúgy én is hallottam így magyarosan leírva. Meg olyan ismerősem is volt, aki a croissant helyett croissant mond mindig, és bement szerelmet kérni az egyik üzletbe. Croissant kért. Minden eset vicces volt. Hát igen, ezeket keressük, kedves hallgatók, ha önnek is van ilyen félrehallása vagy félreértése, küldje el nekünk 0635-92-592-t.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: A kaukciót, hogy nem hallottuk még, írja egy névtelen üzenet küldő, hát természetesen a kaukció is ilyen. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Nem kell szónak lennie, lehet mondat, vagy lehet akár valamilyen kifejezés is. Minden esetre én nagy szeretettel várom, és megpróbáljuk valahogy az adásba sűríteni, mint ahogy a névtelen üzenet küldő kaukcióját is sikerült beletenni, hogy mindenki tudja, vagy esetleg most világosodjon föl, kaució, nincsen benne kábetű, de ez rendszeresen megtörténik, ahogy megtörténik a plomba szóval is, annak annyi verzióját láttam, már láttam, hogy blomba, már láttam, hogy bomba, már láttam, hogy plonba, mindenféle volt, úgyhogy a legegyszerűbb az, hogyha ilyenkor beütjük valamilyen internetes keresőbe, és akkor gyorsan rá lehet tisztázni. Egyébként a hosszú ú-ű kérdése az is ilyen szokott lenni néha, hogy amikor egy ragtalan verzióban az ű még hosszú a szóban, lehet, hogy megváltozik, hogyha toldalékot teszünk hozzá. Erre is én mindig inkább gyorsan bepötyögök, mint hogy rosszul írjak valamit, de ugyanilyen akár az ellipszinonosié meg a pontosi használata, az is néha meg tud téveszteni. Vannak olyan szavak, amikre egyértelműen azt gondolnám, hogy na ez biztos, hogy pontosié, de nem mégsem vagyok, de valamilyen rossz érzésem van, és ilyenkor rá szoktam keresni. Na de ne rólam szóljon a műsor, kedves hallgatók, hanem önökről, vannak üzenetek bőven. Én, ha a munkahelyről előbb el akartam menni, akkor elkéretőztem. Addig, amíg egy munkatársam fel nem világosított, hogy elkéreckednem kellene. Elkéretőztem, ez nagyon jó. Egyébként van még egy ilyen, az elkanászodik, azt én úgy is szoktam hallani, hogy elkanászosodik, ami lehet, hogy szintén helyes, és ez az én hiányosságom, de nagyon meglepett, mikor először ezt így hallottam, hogy elkanászosodik. Aztán ki tudja, lehet, hogy így is használják helyeken. Amíg nem tudtam olvasni, azt hittem, hogy a Nutellát Mutellának hívják, valahogy mindig félre hallottam, meg nálunk nem is volt otthon soha, nem került olyan gyakran szóba. Amikor már el tudtam olvasni, elég nagy csalódásért, akkor úgy éreztem, hogy a Mutella sokkal jobban hangzik. Egyébként vannak ilyenek is, amikor tényleg ül az ember, és miért nem úgy, hát ez sokkal logikusabb és sokkal jobban hangzik. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy hasonló félrehallásokkal megyünk tovább a következő órában is, tartsanak velünk akkor is, a Cegléd hangja, néhány zene és a hírek után folytatódik.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mosban, tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljem meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt minket az

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szerepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Dance, we can dance all night.
1: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája. A mikrofon mögött egy jó ideje már szólóban Vörös Tándi, de a Ceglét hangja ugyanúgy működik, mint eddig. Én kérdezek, önök válaszolnak, amit megtehetnek a 0635-92-92-5-ös SMS számon. E-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglidradio. És a kérdésünk nem más, mint ami az előző órában is volt, sőt, már egy korábbi alkalommal is vettük ezt a kérdést. Vannak olyan szavak, kifejezések, vagy akár idézetek, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ugye ezek a félreértések legtöbbször abból adódnak, hogy néhány szót mi leírva sosem látunk, csak hallomásból, sőt, hát gyerekként a legtöbb szót nem látjuk leírva, csak halljuk, és egy apró félrehallás, vagy rosszul használat miatt rögzül, aztán később döbbenünk rá, hogy sajnos rosszul tudtuk. Nos, ilyenekkel megyünk tovább, és már is itt van nekünk Anna, aki írja, hogy gyerekkoromban a tilos, egészen sokáig azt hittem, hogy pilos, mert mindig pirossal volt feltüntetve mindenhol. Bajlós, akit régen tév. Hát igen, a bajlós is olyan, hogy az elég bajlós. Tehát végül is simán félre lehet hallani, és akkor a Star Wars első része a bajlós árnyak, mikor megjelent, akkor mondjuk ezt helyre tudja tenni, mert látja az ember leírva, de addig nem nagyon látta. Na igen, szóval köszönjük szépen. Van még egy, gyerekkoromban a hölgyeim és uraim megszólítást hölgyérmes uraimnak értettem, fogalmam se volt, hogy mi lehetne az a hölgyérme, azóta már tudom, hogy semmi. Hölgyérmes uraim. Egyébként tényleg, így fölolvasva és hirtelen hangosan kimondva, lehet így érteni, nem lepődtem meg, hogy valaki így hallja. Nálam a jöttök szó az, amit jöztökként használok. Amikor Budapestre kerültem, egyik kolléganőmmel valahogy a tájszólások helyi, hogy mondjátokok, kerültek szóba, és mosolygott a jöztök használaton. Tudom, így nem helyes, meg írásban helyesen írom, de a jöttök annyira bántja és üti a fülemet, hogy a jöztök még néha használatban van, meg egy csipetnyi otthon. Amit egyébként szintén szoktak otthonnak ejteni sokan, elbetűvel a végén, otthon vagyok. És teljesen elfogadott ez is, bár leírva nagyon csúnyán mutatna, mégis nagyon sokan használják, és ami még eszembe jutott, nekem van egy teljesen velem egyidős barátom, akik ugyanabban a városban éltek, mint az én szüleim, és nálatok, vagy náluk mégis az volt a menő, hogyha indultál valahova, megkérdezték, hogy hova mégy, nem pedig hova mész, és ez annyira érdekes, hogy teljesen hasonló környezetben szocializálódtunk, és ez náluk mégis mégy, nálunk meg mégis mész. És persze semmi baj vele, sőt, tök jó hallani. Vagy a valami miatt néhány embereknél mindig valami végett. És ez is nagyon érdekes szerintem. Én például nem szeretem kimondani, hogy végett, valahogy nekem olyan túl régies. Én már azt mondom, hogy valami miatt, vagy annak okán, vagy nem tudom, valami mást használok. Nagyon érdekes. És hamarosan további érdekességekkel megyünk tovább, 0635-92-95, tartsanak velünk, és akár írjanak is üzenetet, ha van olyan szó, vagy kifejezés, esetleg idézet, amit évekig rosszul tudtak.
2: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

Zénó írja nekünk, hogy a hallgatózik, az nálam hallgatolózik. Anyukám így használja, pedig nem 20 éves. Hát köszönjük, és hogyha önök is hallgatolóznak, kedves hallgatók, akkor most a Ceglét hangját hallgatolózzák. Természetesen hallgatják, én pedig Vörös Nandi vagyok, és félre értett, félre hallott szavakról szól a mai adás. Vannak olyan szavak, kifejezések, idézetek, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogy hogyan ejtjük. Ezeket várom, már második alkalommal teszem ezt, és önök szerencsére szép számmal küldik is a válaszokat, mint ahogy Zénó is megtette ezt, mert a 0635-925-925-re írt nekünk. Megyünk is tovább, méghozzá Lászlóval, átvitt értelemben, kárpit értelemben, évekig így használjuk.

0: Egyébként ez ilyen bevésődik, és akkor utána már nagyon nehéz, ezt egyébként Máté küldte nekünk. Itt pedig Zsófi üzenete. Részemről a nem kiejtés, hanem a jelentés, még általánosban fehér lófia. Elképzelésem sem volt, hogy mi az a lófia. Igen. Hát egy lónak a fia. Azt, ezek szerint, ja, hogy ezt a részt nem raktad össze. Világos. Fehér lófia. Amúgy nagyon idegesít ez a mesecím engem. Mert hogy nehogy már valakinek az legyen a tulajdon neve, hogy ő valakinek a gyereke. Engem ez már gyerekként is felbosszantott, hogy hát miért nem lehet elnevezni Jánosnak, vagy bárhogy jó, mondjuk a Kukorica Jancsi miatt talán János már foglalt volt, de akkor annyi név van még, de nehogy már az legyen valakinek a neve, hogy kinek a fia, apám fia, vagy bármi ilyesmi, ez nem úgy hangzik, és amúgy is milyen fura dolog, hogy ez a ló ellik egy ember gyereket valahogyan. És oké, hogy erős meg minden, nagyon sok minden furcsaság van abban a mesében, rögtön a címe is, elnevezése is, és a lófia dolog meg nem is létezik. Mármint a Zsófi szerint. Rublika. Nagyon meglepett, mikor megtudtam kb. 34 évesen, hogy az rubrika, írja nekünk Bogi. Hát igen, az bizony a rubrika. Antennát mondtam 12-13 éves koromig anternának, ezt egy névtelen üzenet küldő küldte, és gyerekként azt mondtam, fenyű, seprenyű, mert azt hittem így ejtik. Meg azt mondtam, hogy fáraő. Fáraő. Nem fára, igen, na, tehát. Azt mondta, hogy fáraő, vagy fáraó a fáraó helyett, de ezt mondjuk ilyen 12 éves koromig csak írja nekünk Katalin. A fenyű, seprenyű, az nagyon tetszik. Valamiért az apró gyerekeknél, akik még most tanulnak beszélni, van ez a tájszólás, valamiért kialakul náluk. Az én egyik unokaöcsém pont ebben az időszakban van, és ott vannak ilyen elszólások, bár az nem marad úgy remélhetőleg jó sokáig, de ez a fenyő-seprenyő, ez nagyon megragadott, úgyhogy köszönjük szépen, és kedves hallgatók, az a hírem van, hogy hamarosan még megyünk tovább, úgyhogy maradjanak önök is, mert még vannak üzeneteink.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.

0: P. küldte a következő üzenetet. Rhinoceros 20-21 évesen világosítottak fel, hogy amire gondolok, az a rinocéros, nem akartam elhinni. Tehát rinoceros, még egyszer mondom, azért mondom, mert hogy vannak olyan szavak, kifejezések, idézetek, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írják, vagy hogyan ejtik. 0635-925-925-ös kívánságkukac@cegdirradio.hu. Hogyha ilyen ütemben írnak a kedves hallgatók, akkor lehet, hogy lesz ebből egy harmadik adás is, mert ezzel együtt már csak kettő blokkunk van hátra, és abba kéne minél több üzenet küldenek beleférni, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jöjjenek az eddig elküldött üzenetek. Emlékszem a mai napig arra a napra 8-ban, mikor ki akartam javítani valakit, hogy véletlenül kihagyta a H betűt a tehendőből. Aztán persze mondta, hogy amúgy ezt így írjuk, és mondjuk is, szóval nincs félreírva. Nagyon meglepődtem, de hát ebből tanul az ember. Pontosan, ezt egyébként Zoli írta nekünk, a tehendőt én is nagyon sokáig úgy értettem, miért lenne két E betű egymás után teendő, ez nagyon, nagyon bután hangzott, úgyhogy gyakorlatilag... Én is azt gondoltam, hogy van ott egy H, nagyon sokáig. Azt írja nekünk Fanni, hogy gyerekként összekevertem az amputált és a prostituált szavakat. Volt egy babám, aminek nem volt meg az egyik lába, és még én meséltem a családomnak, hogy ez a baba prostituált. Jaj, de szép történet. Hát nagyon köszönjük, az ilyenek miatt jött létre ez a műsor. Nem csak a műsor maga, hanem ez a témaválasztás. Úgyhogy hát nagyon köszönjük, csodálatos. Reszelt máj, természetesen a resztelt máj helyett, mindig ezt mondtam, és nagyon sokan mondják a mai napig, ez már az előző műsorban is szóba került, ugye azt már mondtam, hogy egy alkalommal már foglalkoztunk ezzel a témával, és úgy néz ki, hogy még egy alkalommal fogunk, mert hogy rengeteg üzenet jön, és nagyon sok jó félreértés volt, ami hát most már csak nevet az ember, vagy, ami szintén kiderült már, hogy ebből az adásból is kiderülhet egy-két turpisság, amit az ember nem úgy sejtett. Gyerekként annó a Chevrolet volt, amikor megtudtam, hogy francia eredetű és Chevrolet, úgy tiltakoztam ellene, mint a Vármegye ellen, na, bocsánat, megszakítom adásunkat, nekem a Renault meg a Peugeot volt ugyanilyen, hogy nem tudtam, hogy mi, ezek, látom, hogy rengeteg ilyen autó van, de mégsem hallom a nevüket. És aztán egyszer valaki felvilágosított, hogy ez Renault és Peugeot, és ugyanez a Chevrolet, Chevrolet, ugyanígy ejtettük mi is, meg a Mitsubishi volt még ilyen, amivel nagyon küzdöttünk, de azt inkább csak a kiejtés nehézsége miatt. Szóval, amikor kiderült, hogy Chevrolet, úgy tiltakoztam ellene, mint a Vármegye ellen. Szabó Síkos Barnabás, igen, az is nagyon nagy feleszmélés volt, mikor kiderült, hogy Sipos Barnabás, Szabó Sipos Barnabás, nekem is Síkos volt. Ja, és eszembe jutott még egy, gyerekként, ha megkérdezték, hol lakom, akkor azt mondtam, hogy a Kutyás utcában. Sosem értették, mire gondolok. Hát az Építő Kutya utca, azt megtanultam olvasni, azt tanultam meg, hogy az nem Építő Kutya, hanem Építők útja. Egy világ omlott össze bennem. Hát egyébként elhiszem. A Kutyás utca, ami Építők útja, aj, de szép. Tehát, akkor mindenki értse, Kutyás utcát mondott. Hát az Építő Kutya utca. És az volt az Építők útja. Ez gyönyörű, ez szerintem a legjobb eddig. Úgyhogy nagyon köszönjük, el is megyünk zenélni egy kicsikét, és aztán még egy blokkal visszajövünk.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, félrehallásokkal foglalkozunk a mai adásban, vagyis hát annak a legvégén, mert hogy hamarosan véget ér a Cegléd hangja. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írják, vagy hogyan ejtik, de nem feltétlen szavak, lehetnek ezek idézetek, szólások, vagy valamilyen kifejezés, bármi jöhet. És jön is szerencsére, és nagyon-nagyon köszönöm Magdinak, hogy elküldte nekünk azt, amit most fel fogok olvasni, és akkor hát, ha együtt helyre tudjuk tenni, egy ország küzd ezzel. Az a helyzet, hogy így van az üzenet pontosan, és ezt tehát kiejtés szerint írta a kedves üzenetküldő is. Régen mindig azt hittem, hogy Lidl-nek kell mondani, de már tudom, hogy az Lidli. Nos, kedves hallgatók, az a nagyon szomorú hírem van, hogy ennek az áruházláncnak a lehető legegyszerűbb neve van, ugyanis pontosan úgy ejtjük, ahogy le van írva. Ez nem más, mint Lidl. Ennyi, így kell ejteni. Van mindenféle verzió, Lidl, Lidli, Lidi, van, aki Ildinek mondja, én már ilyet is hallottam, de nem, pontosan ahogy le van írva, Lidl. Nem könnyű kimondani, egy kicsit az angol Little-re hasonlít, de hát sokszor elhangzott most már ebben az adásban, de akkor mondjuk ki utoljára együtt, Lidl. Ilyen egyszerű. Nem muslinca az a kis bogár, hanem muslica. Ezt 15 évesen tudtam meg, írja nekünk Sára. Igen, nálunk is úgy mondták, sőt, amivel még nagyon küzdöttünk, mifelénk a szösz, szöszmő, vagy szöszmösz, ennek is annyi verziója volt, hogy nem tudtuk, hogy melyik a helyes, úgyhogy inkább nem is használtam ezt a szót egyáltalán. Egy hosszú üzenet, és nagyon tetszik nekem ez a hosszú üzenet Kristóftól. Nekem gyerekként volt érthetetlen az, aki másnak vermetás, maga esik bele. Ki az, mi az a vermetás? De megnyugtattam magam, hogy biztos valami rossz ember, bárhogy mibe esik bele, az is rejtély volt. Ebben a tudatban éltem hosszú évekig, majd gimiben valamikor 14-16 éves koromban egyszer egy osztálytársam mondta el a szólást nagyon-nagyon tagoltan. Aki másnak vermet ás. Az a megvilágosodás, ami akkor történt, szinte fájt. Sőt, még ma is fáj. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, ezek a vallomások, amik feldobják a műsort, és igen, egyébként, de jobb rájönni egy pillanatban, nem? Tehát inkább történjen meg, mint hogy a halálos ágyán feküdjön az ember, és akkor jöjjön rá, hogy az végig resztelt majd. Szóval ezt jobb így megtudni, és remélem, hogy ez a műsor segít benne. A műsor, aminek már csak egy üzenet küldője van, és egyben a bejelentés, hogy kedves hallgatók, annyian írtak nekünk, és annyi üzenet maradt még ki, hogy szerintem lesz ebből egy harmadik verzió. Nem holnap, hanem majd egy másik alkalommal gyűjtjük még a válaszokat, és akkor majd bedobjuk ezt újra, mert nagyon jó kis műsor lett belőle. Én a nyílászárót olvastam nyílász ároknak sokáig, és nem tudtam, mi lehet az. Egyébként ez is teljesen helyes. A nyílászáró az amúgy is szokott jönni a nyílászáró helyett, de a nyílász árok, ez teljes újdonság, de ilyen újdonságokat majd a legközelebbi alkalommal, amikor újra ez lesz a téma, szintén feldobunk még. Köszönjük a rengeteg üzenetküldőnek, és köszönjük a rengeteg félrehallásnak, hogy megtörténtek, és köszönöm a figyelmüket is. Vörös Nándi mára búcsúzik, holnap jövünk egy másik témával a Cegléd hangjában. Visszhall!
1: Cegléd Rádió! 92.5

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően három nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenlétel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Augusztus 2-án vasárnap néhány napra elcsomagoltam magam, de most már újra itt vagyok a mikrofonnál, Becker benne, de töltsük együtt a napot, vagy legalább egy részét. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: kiderül a képlet.
1: Augusztus 2-a van a nap, amikor a lehelek ünnepelhetik névnapjukat, a régi magyar lél személynév későbbi alakváltozata, amely Árpád fejedelem dédunokájának a neve jelentése, valószínűleg lélek. Kedves lehelek, nagyon-nagyon boldog névnapot!
2: Cegléd Rádió!
3: Cegléd Rádió! 92.5
4: J-Lo!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Malomtól szél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart. FM.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció, és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody test összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon. Cegléd Rádió!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően három nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenlétel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új hév és intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbított a nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: FM 92.5 Ceglin Rádió.

Jöjjön át a horoszkóp, havi horoszkóp egész augusztusra. Múlt héten ugye szerelmi horoszkópról volt szó egész augusztusra, most sima általános horoszkóp jön, de augusztusra szintén. Kedves Kos, az előtted álló hónap igencsak próbára teheti a türelmedet. Egy bizonyos ügyben ugyanis abszolút felesleges köröket futsz, a korábban kitűzött célod elérése pedig még csak a látóhatárban sem tűnik fel. Ennek okán joggal fordul meg a fejedben az, hogy még azelőtt lezárod egyszer és mindenkorra az egészet és tovább lépsz, mielőtt még inkább beszippantana a dolog, te pedig belefulladnál. Nyilvánvalóan árkombokra nem érdemes keresztül vinned azt, ami a folyóba öntött víz kategóriája, ugyanakkor azzal is érdemes számolnod, hogy mennyi energiát tettél már bele. Amennyiben most hátat fordítasz, abban az esetben minden eddig befektetett időd és energiád odaveszhet. Senki nem mondta, hogy csak úgy az öletbe pottyan az eredmény, ehhez kell türelem és kitartás. Menj tovább, hiszen az utad nem ért még véget. Bika. Az előtted álló hónapban olyannyira sok feladatot vállalsz magadra, hogy egy ponton elég borúsnak látod a helyzetedet. Egyszerűen ugyanis csak gyűlnek és gyűlnek a viharfelhők a fejed felett, te pedig rettegsz attól, hogy egy váratlan pillanatban lecsap rád a mennydörgés és villámlás, te pedig úgy, ahogy vagy, egyszerűen csak bőrigázol a rád zúduló vízmennyiségtől. Mivel felelősségteljes emberként tisztában vagy azzal, hogy jóval nehezebb lesz csuromvizesen boldogulni, semmint szárazon mindent megtenni azért, hogy elkerüld a vihart, épp ezért szedd össze magad és igyekezz egyik vagy másik feladatnak mihamarabb pontot tenni a végére annak érdekében, hogy egyrészt neked is élhetőbb lehessen az életed, másfelől pedig ne vallj kudarcot. Legközelebb érdemes a saját lelki békéd és nyugalmad érdekében kevesebb terhet a nyakadba venned, a hátizsák ugyanis, amelyet cipelsz, egy ponton annyira megtelik, hogy összeroskadsz alatta. Hiányzik ez neked? Ikrek, az előtted álló hónap a rohanásé, egyik feladat a másikat éri, fogalmat sincs, melyik a soron következő, egyszerűen csak visz az ár, te pedig sodrodsz kontrollálhatatlanul, mielőtt azonban elérnéd a vízesést, ahonnan már nincs visszaút, előtte igyekezz lassítani és lejjebb adni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból annak érdekében, hogy ne legyen nagy zuhanás a dolog vége. Vannak bizonyos ügyek, amelyeket ha nagyon szeretnél, akkor sem tudsz meggyorsítani. Így tehát kénytelen vagy elfogadni, hogy lesznek közöttük olyanok, amelyeket határidőre nem fogsz tudni befejezni. A nagy rohanásban ne feledkezz meg a saját lelki békédről sem. Rák. Általában véve jobban szeretsz elvegyülni, ritkán hívod fel magadra a figyelmet, ugyanakkor a saját értékrended szerint neked is megvan a véleményed mindenről, annak azonban csak is akkor adsz hangot, ha bárki megkérdezi. Talán az élet tanít az előtted álló hónapban, talán nem, mégis olyan szituációba sodrodsz, amely kissé kikényszeríti belőled azt, hogy nagyobb plénum előtt hallasd a hangodat. Nem sok ilyen helyzet adódik, ám ha már így alakította a sors, akkor erőt kell venned magadon, és a nyilvánosság elé kell állnod, már csak önmagadnak is bizonyítandó, hogy nem vagy elveszett ember. Ne félj attól, hogy meghallják a hangodat, hidd el, a bátorság csak határozottabbá és talpra esettebbé tesz. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió. 92.

folytatása, komplet augusztusi horoszkóp, kedves oroszlán. Az előtted álló hónap kétségtelenül neked kedvez. Olyannyira jól sikerül ugyanis minden tervet, hogy egy ponton te magad is nehezen hiszed el, hogy a téged érintő ügyek a váltnál jóval ideálisabban alakulnak. Használd ki, hogy minden sinem van, szervez olyan programokat, amelyek rólad szólnak. Figyelj arra, hogy a lelki harmóniád egyensúlyban legyen, és ne hagyd, hogy bármi elbizonytalanítson ebben. Keresd valamiféle mozgásformát, amelyet szívesen végeznél, tartozz egy közösséghez, építs kapcsolatokat, hisz másokhoz hasonlóan te is társas lény vagy. Ne gondolj folyamatosan arra, hogy mi lesz, ha gödörbe kerülsz, hiszen abban az esetben könnyen bevonzhatod a kalamajkát. Add át magad az élvezeteknek, nem mindig a rohanással legyél elfoglalva. Adj arra, hogy kívülbelül tetőtől talpig rendben legyél. Szűz. Az előtted álló hónapban komoly sikerszéria vár, melyet magad is nehezen hiszel el. Egy ponton ugyanis elég kétségbeejtőnek ítéled meg a helyzetet, mivel azonban egy kis talpra esettségért nem kell a szomszédba menned, épp ezért pontosan tudni fogod, hogy miképp kell cselekedned. Ennek köszönhetően olyan úton indulhatsz el, amely számos sikert tartogat, mely rendkívüli büszkeséggel tölt el. Az általad elért eredmények mások figyelmét is felkeltik, ami számos kaput nyithat meg előtted olyan lehetőségekkel, amelyek bizonyosan nem a mindennapi kategóriába tartoznak. Kiváló bizonyíték ez is arra, hogy sosem érdemes feladnod a nehézségek ellenére sem. Nem tudhatod ugyanis, hogy milyen közel vagy a kitűzött célod eléréséhez. Csak el ne bízd magad, hiszen bármikor adódhat olyan szituáció, amikor észnél kell lenned, ha nem akarsz egy nagyot hasalni. Mérleg. Ugyan közvetlen környezetet hosszú ideje presszionál arra, hogy egy téged is érintő kérdésben végre állást foglalj, hisz másképp nem fogtok tudni tovább lépni egy bizonyos helyzetből. Ennek ellenére te akaratlanul is húzod halasztod azt, hogy kijelensd, amit oly sokan várnak. Mivel nem szeretnél Hűbele Balázs módjára állást foglalni, éppen ezért rágod végtelenül hosszú ideje ezt a falatot, valójában azonban le sem szeretnéd nyelni. Félsz ugyanis attól, hogy megüli a gyomrodat, ezt viszont nem mered kimondani. Azt te is tudod, hogy nem húzhatod tovább a döntést, bármennyire is menekülsz ugyanis a felelősségvállalástól. Pontosan tudod, hogy hamarosan eljön a te időd. Az előtted álló hónapban érdemes a sarkadra állnod és felvállalnod az álláspontodat, hidd el, számos álmatlan éjszakától, és millió konfliktustól kímélheted meg magad ezzel, miközben megtanulhatod azt is, hogy az a fajta csiki-csuki játék nem éppen válik az ember hasznára minden esetben, sőt. Skorpió, kihívásokkal teli hónap vár rád augusztusban, amely minden szempontból igénybe vesz majd. Ennek köszönhetően nem is igen fogod tudni egy-egy szituációban, hogy a sikert és a kitűzött cél elérését tart szem előtt, avagy a saját testi lelki épségedet. Bármennyire is nehéz, igyekezz mégis arra fókuszálni, hogy neked is csak egy életed van, helyezd önmagadat a prioritási sorrend legtetejére, annak ugyanis semmi értelme nem lesz, ha teljesen kifacsarva vonszolod magad az úton úgy, hogy eközben a szervezeted mindenféle formában jelzést küld arra vonatkozóan, hogy érdemes kevesebb feladatot és felelősséget vállalnod. Próbáld megelőzni azt, hogy akár a mentális, akár a testi egészséged lássa kárát a nagy bizonyítási vágyadnak. Találj egy arany középutat, amelyben nem sérülsz semmilyen szempontból, ugyanakkor a kitűzött célok is sikerrel lesznek teljesítve. Nem szégyen az, ha bevallod, hogy te is halandó ember vagy. Hamarosan folytatom, van még egy felvonás, van még 4 csillagjegy. FM 92.5 Szeglédrádió.

Jön át a horoszkóp befejezése, a harmadik felvonás. Nyilassa a legnagyobb megnyugvásodra, végre fellélegezhetsz az előtted álló hónapban. Pont kerül ugyanis egy olyan ügy végére, ami rengeteg fejfájást okozott már neked az elmúlt időszakban. Elérkezett egy pont a szóban forgó helyzetben, amikor megelégeled azt, hogy egy helyben toporogsz, semmi érdemleges nem történik. Ugyanakkor ez a fajta vesztegelés megakadályoz abban, hogy bármi másra koncentrálhassa, vagy más ügyekkel komolyabban foglalkozhass. Határozd tehát el magad, cselekedj, hiszen nem élheted az életed egy helyben áldogálva, arra várva, hogy jön majd egy nagyobb széllökés, ami megmozdít. Ne legyen lelkiismeret furdalásod a döntésed miatt, hiszen neked is egy életed van, időnként pedig le kell zárnod bizonyos szituációkat annak érdekében, hogy más utakon indulhass el. Ilyen az élet, semmi sem állandó. Bak, az előtted álló hónapban döntésre jutsz egy bizonyos élethelyzetet illetően, melytől hosszabb ideje keresed a kiutat, melyből. Egészen idáig azonban nem sikerült olyan megoldást találnod, amellyel a legkevésbé sérülsz. Mivel ez a fajta nyomás kezdett már teljesen felemészteni minden szempontból, épp ezért érdemes határozottan eldöntened az útirányt, annak érdekében, hogy végre te is felszabadultan élvezhessd az életed, ahelyett, hogy minden pillanatban a szóban forgó helyzet súlyával a válladon létez. Igyekezz egy ponton minden zavaró tényezőt kizárni, és olyan formán keverni a kártyádat, hogy ne a te paklidban landoljon a Fekete Péter. Próbáld ennek érdekében végig zongorázni a folyamatot, számításba venni minden lehetséges következményt, és úgy lezárni a szituációt, hogy az soha többé ne okozhasson fejfájást. Zárd be az ajtót, hiszen addig, amíg ez nyitva van, nem fogsz tudni egy másikon belépni. Vízöntő. Olyan helyzetbe keveredsz akaratodon kívül az előtted álló hónapban, amely a kellemetlenebb kategóriába sorolható, ennek okán érthető módon már rögtön a legelején keresed a menekülő útvonalat. Úgy érzed ugyanis, hogy ez hosszú távon nem sok jót terem neked. Amennyiben azonban összeszednéd a gondolataidat, leküzdöd a pillanatnyi pánikrohamodat, és alaposan számba veszed azt, hogy miféle hasznot szerezhetsz a kialakult szituációból, abban az esetben rá fogsz jönni, hogy ugyan nem épp a komfortzónádban andalogsz, ám ha veszel egy mély levegőt és összeszeded magad, akkor még jól is kijöhetsz belőle. Amennyiben többen vagytok a helyzetben, az még ideálisabb. Ebben az esetben próbáld a környezetedet is meggyőzni arról, hogy tartsanak veled, hiszen ha 100 ember 100 felé szalad, abból bizony semmi jó nem sülhet ki. Csupán mindenki elveszett emberként bókrászhat majd abban a reményben, hogy valaki utat mutat neki. Higgy magadban és a probléma megoldó képességedben. És halak, az előtted álló hónapban a végére szeretnél járni egy olyasfajta rejtélynek, amely rendkívüli módon izgatja a fantáziádat, ugyanakkor van benned egy félelem is, hiszen túl kockázatosnak ítéled meg az odavezető utat, ennek okán félsz belevágni. Mivel azonban a bizonytalanságból adódó kíváncsiságod nagyobb, mint a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod, és ki kell derítened, hogy hol is van pontosan a kutya elásva. Amennyiben úgy érzed, hogy nem vagy elég edzett sem lelkileg, sem pedig testileg a dologhoz, abban az esetben avasd be valakit, aki nálad nagyobb bátorsággal bír, talpra esettebb, mint te, illetve nagyobb kalandokban is részt vett már. Bízd rá magad, hiszen ő biztosan tudni fogja, hogy merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön. Te pedig figyelj és tanulj, hiszen nem tudhatod, mikor lesz szükség a talpra esettségedre. Ezt üzenik tehát egész augusztusra a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően három nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenlétel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
1: az időjárásról.
8: Tovább fokozódik a hőség. Nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bebedegsz és fétleszkezése indította az órát, ez volt a New Religion itt a 92.5-ön 2026-os vadonatúj sláger a Cegléd Rádióban, és ha már frissesség, friss hírek jönnek majd ebben az órában is, legalábbis nagyon fogok igyekezni, napilap szemle jön majd.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Malomtól szél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Ceglédrádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
5: Na, milyen volt a nyaralás?
6: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620-928-5611-es telefonszámot. Írj a cegléd@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön elsőként a Népszava néhány írása itt a 92-től. A közösségi média megölheti a felfedezés élményét, nyaraláskor írja a lap, a legtöbb családnak mindössze egy-két hét áll rendelkezésére, hogy nyáron elutazzon és élményeket gyűjtsen. Ma már az interneten előzetesen mindent lecsekkolhatunk, de vajon érdemes-e az utolsó kis részletig előre megismerni az úti célunkat, vagy hagyjunk lehetőséget arra, hogy meglepetések érjenek bennünket. A turisták egy része már a taxiban felismeri a nagy kanyart, ami után megérkezik a szállodába, tudja, melyik asztalhoz érdemes leülni az étteremben, ahonnan a legszebb a panoráma, sőt, azzal is tisztában van, mit érdemes rendelni specialitásként, még mielőtt kinyitná az étlapot, holott még sosem járt az adott helyen. A közösségi média tele van fotókkal, videókkal, amelyeket a turisták osztanak meg. Mindenki kötelességének érzi, hogy

hogy naplemente után a strandon hagyja a felszerelését. A helyi hatóságok hajnalban razziát tartottak, amelynek során összesen 40 őrizetlen napernyőt, nyugágyat, széket és kisebb asztalt gyűjtöttek össze. Az akciót a Legetto nevű szabad strandon tartották, miután számos panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy egyesek napokon át a parton hagyják a holmiaikat. A tárgyak így tulajdonosaik visszatéréséig folyamatosan elfoglalják ezeket a helyeket. A kikötői hatóság közlése szerint a minden nyáron visszatérő gyakorlat kifejezetten tilos, mert sérti a tengeri közterületek használatára vonatkozó szabályokat. Az olasz sajtó az ilyen strandokat Furbetti degli Ombrellone néven emlegeti. Bár nincs hivatalos magyar megfelelője, de nagyjából azt jelenti, hogy napernyős ügyeskedő. A lefoglalt tárgyak visszaszerzéséhez az érintetteknek hatósági ügyintézésen kell végigmenniük. Az akció egy országos strand és tóbiztonsági program része volt, amely az olasz sajtóban Furbetti degli Ombrellone néven emlegetett helyfoglalókat célozza. Nos, ha valakit érdekel ez a téma, ajánlom szíves figyelmébe a Népszavát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően 3 nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenlétel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A Vonatflotta Társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új hév és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbított a nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
1: Az időjárásról.
8: Tovább fokozódik a hőség. Nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Szeglidrá!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás fekétszolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
4: Kia Sportage 8 949 000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjje, most már a Magyar Nemzet két írása. Trafikláncot nyithatna a NAV, annyi cigarettát foglalt le, idén írja az újság. 15 ezer alkalommal csapott le az év első felében az adóhivatal a hazai dohány fekete kereskedelem szereplőire. A hatóság majdnem 9 milliárd forint értékű illegális terméket vont ki a forgalomból. A legnagyobb tételt az 51 millió szál lefoglalt cigaretta adta. Minden további nélkül trafikot nyithatna tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csempészektől vagy a hamisítóktól elvett áru persze rendszerint a szemétégetőben végzi, az ugyanakkor tény, hogy a hatóságnak idén bőven akad dolga. A hivatal emberei összesen 15 ezer alkalommal jártak el az illegálisan behozott vagy így előállított dohánytermékek miatt. Az esetszám jóval meghaladja a tavalyi első fél éves adatot, akkor ugyanis 11 ezer intézkedést jegyeztek fel. A NAV friss statisztikája számottevő emelkedést mutat a lefoglalt cigaretta mennyiségét illetően is. Január eleje és június vége között a hatóság 51 millió szál cigarettát vont ki a fekete piacról, ezek együttes értéke meghaladta tehát a 6 milliárd forintot. Az idei esetek között több nem hétköznapi is szerepel, ilyen például az, amiről a héten adott hírt az adóhivatal, szerint a szervezet pénzügyi nyomozói újabb gyanúsítottakat fogtak el annak a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak az ügyében, amelyre tavasszal csaptak le először. Az akkori rajtaütéskor a nyomozók másfél tonna fogyasztási dohányra bukkantak, ami jelentős tétel az idei lefoglalási listában. A tavaszi akcióban azonban nem ért véget a nyomozás, és a szálak újabb elkövetőköz vezettek. Július elején a bűnhálózat további tagjainál jelent meg a hatóság, és újabb hatalmas depókat tártak fel. Nos, erről is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Magyar Nemzetet, és megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben, szeptember 1-től június 18-áig tart a 2026-27-es tanév. Az oktatási miniszter rendelete tartalmazza az iskolai szünetek és érettségi vizsgák időpontjait is, ha már valaki most szeretne lelkiekben készülni mindezekre, hogy milyen szünetek lesznek, milyen mérések, beiratási időpontok és hasonlók, azt például megtalálják a Magyar Nemzetben is.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása, kémkedés gyanújával letartóztattak Cipruson egy brit állampolgárt, számol be róla a lap. A bejelentés szerint a kettős állampolgárságú Rashad Sultanov a brit királyi légierő Akrotiri légitámaszpontjával kapcsolatos információkat osztott meg az iráni forradalmi gárdával. Az eset azt mutatja, hogy képesek vagyunk hatékonyan alkalmazni külföldön a nemzetbiztonsági jogszabályt, amikor brit támaszpontok ellen folytatnak barátságtalan tevékenységet, szögezte le közleményében Helen Flanagan, a terrorizmus ellenes brit rendőri hálózat londoni parancsnokságának vezetője. A Londonban élő brit sajtóforrások szerint taxisofőrként dolgozó Sultanovot július 17-én vették őrizetbe. Az ügyében indított kiadatási eljárás folyamatban van. A férfi azt követően került a ciprusi hatóságok látókörébe, hogy a tavaly májusi és júniusi incidensek nyomán a CTPL vizsgálatot indított a bázison. Erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban, és arról is, hogy könnygázzal oszlatták a román juhászokat. A román csendőrség csütörtökön az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság székházába behatolni próbáló juhászokat fékezte meg könnygázzal. A juhászok az élő állatok exporttilalma ellen tartottak tüntetést Bukarestben. Az Agerpress hírügynökség szerint a demonstrációra több ezer juh és kecsketenyésztő érkezett a fővárosba. Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének lemondását, valamint a juh és kecske export különösen az arab országokba irányuló kivitelén újraindítását követelve. A csendőrségi közlemény szerint a karhatalom akkor vetett be a könnygázt a tüntetők ellen, amikor többen közülük megdobálták a csendőröket, és a kordont átszakítva erőszakkal próbáltak behatolni a székházba. Erről is bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: FM 92 ÖSZ Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Megkezdték a velencei túlélőhelyeinek rendbetételét. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. A folyók apadnak, csökkenteni kell az erőművi kapacitást, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők, szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalja, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormányt tartják felelősnek az energiaválságért az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat kezdtek a velencei tónál. Elsőként a Dínyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, a munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: Közlekedési információ.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lök és Jazz Glenn közösével elindult egy újabb óra itt a 92.5-ön, ez volt a Summer's Back, már is an Alex Warren és a Fever Dream, csupa forró dolog. Rihanna és Calvin Harris is itt lesz, és én is a mikrofonnál Becker Bernadett, bulvárlap szemlével készültem erre az órára.
1: FM 92.5 Eglédre. Eglédre.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plus gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtól szél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
3: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a Bulvár Lapszemle első felvonása, Bors néhány írása. Komonyi Zsuzsi azt mondja, attól, mert anya lettem, még ugyanaz a nő maradtam. Az énekesnő mérhetetlenül hálás azért a szoros kötelékért, amit a kisfiával Kolossal nap mint nap megélhet. Bár a mindennapok sűrűek, Komonyi Zsuzsi számára a szülői szerep jelenti a legnagyobb boldogságot. Sokan keresik a titkot, hogyan lehet sikeres előadó művészként otthon is maximálisan helytállni, mint Komonyi Zsuzsi. Az énekesnő példamutatóan egyensúlyoz a hivatása és a szülői feladatok között. Nem csinálok semmi olyat, amit nők milliói ne tennének meg, magammal kellett tisztáznom azt, hogy attól, mert anya lettem, még ugyanaz a nő maradtam, aki a fiam születése előtt voltam, hiszen az az életem nem tűnt el. Persze ez a mindennapokban azzal jár, hogy korábban kelek, kevesebbet alszom, és egy elindulás a fiammal komoly szervezést igényel. Mindezek ellenére megtanultam egyensúlyt teremteni a két szerep között. Komonyi Zsuzsi kisfia Kolos belsőleg rá és a férjére egyaránt hasonlít, igazi arany középutat képviselve kettőjük között. A fiunk az ötvözetünk, hisz mindkettőnkből van benne, ám a gyerekkori énemre különösen hasonlít. Akaratos, pont amilyen én voltam kiskoromban, nem sokára 10 éves lesz, pont abban a korban van, hogy mindent jobban tud nálam. Az édesanyja nem a keménykész híve, ám akad néhány olyan szabály, amihez ragaszkodik. Nem vagyok szigorú, de következetes, igen. A napi rend és a biztos pontok elengedhetetlenek a hétköznapjainkban, mivel Kolos már iskolás, napközben könnyen megtervezem a hetemet és elvégzem a feladataimat. Ugyanakkor, mivel egyetlen gyermekem van, természetesen hajlamos vagyok túl szeretni őt, mesélte Komonyi Zsuzsi. És hogy hogyan logisztikázta ki a nyarat, az anyuka... Nos, arról is olvashatnak a Borsban. És Palvin Barbie mellett még ezeknek a magyar sztároknak születik idén gyermeke, összegyűjtötte a Bors hosszas kutató munkával. A magyar sztárvilágban sokaknak már megszületett idén a gyermekem, olyanok is akadnak, akik még várnak a nagy napra. Palvin Barbie bejelentése lesokkolta a rajongókat, ám mellette sokan vannak, akik szintén idén még édesanyák lesznek. Az idei év nem szerénkedett sztárbabákkal, Békefi Bikinek és Fengja Aúnak megszületett második kislányuk, és mellettük Horváth Csenge pedig először élheti át az anyaság örömeit. Az év második felében is sok magyar sztár akad, akiknek gyermeke fog születni. Palvin Barbie már inkább a világsztár kategóriába tartozik, de mindig büszkén vállalja fel magyar gyökereit. Az ő története sokaknak adhat nagy inspirációt, írja a Bors. A világhírű modell korábban őszintén mesélt betegségéről, mivel endometriózissal küzdött. A legnagyobb tünete, hogy nehezebben tud a beteg teherbe esni, így nem volt sok esély, hogy Palvin Barbie valaha is édesanyja lesz. Azonban minden jel ellenére mégis sikerült, és még az idén megszületik majd a modell és férje, Dylan Spruce első gyermeke. És hogy kiknek még, kikhez jön még a gólya, nos, arról is olvashatnak a Borsban. És az Álmokfutók frontembere Kozsó teljesen elszánta magát, és egy egészen elképesztő felajánlással siet a bajba jutott lakosság segítségére. A népszerű énekes kész akár személyesen is Budapest utcáira vonulni, vizet osztani a mindent felperzselő történelmi asszály közepén. Nem azért van ilyen kicsit pikétebb hangom a hír olvasása közben, mert nem gondolnám azt, hogy valóban történelmi asszály közepén vagyunk, hanem hogy Kozsó ennyire drámaian és teatrálisan ezt be is jelentette, hogy ő bizony vizet fog osztani. Hajrá! Vannak még sokan ilyenek, csak nem szokták megírni a Borsban.
0: FM 92 Zeglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Megkezdték a velencei tó élőhelyeinek rendbetételét. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. A folyók apadnak, csökkenteni kell az erőművi kapacitást, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők, szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalja, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormányt tartják felelősnek az energiaválságért az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat kezdtek a velencei tónál. Elsőként a Dínyés térségében található Névtelen tisztás és Kismihály tisztás között dolgoznak a szakemberek, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, a munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téli Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes Inbody test összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Ki a sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
7: Show is hot out here. No.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És a napszemle zárásaként jöjjön a Blikk két írása, ha már gólyahírről volt szó a Borsnál is. 6 héttel előbb jött megszületett Szandi unokája, és hogy milyen tündéri a baba, arról még fotót is mutat a Blikk. Óriási örömhírt osztott meg Szandi a követőivel, a közösségi oldalán a család életében különleges mérföldkőhöz érkeztek, ugyanis megszületett az első unoka. A kisbaba a vártnál korábban érkezett, de szerencsére teljesen egészséges. Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot, amit érzünk a vártnál 6 héttel korábban, de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel. A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet. Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért. Isten hozott a nagyvilágban, édes pici hercegnő, írt a Szandi közösségi oldalán. Tényleg cuki fotót is megosztottak. Úgy tűnik, hogy ő akkor az a baba lesz, akit mutogatni fognak majd a közösségi médiában. Egyébként tényleg édes, mint hát el van a babák. És számomra ő a tökéletes társ, az alkotásban és az életben is egymásra talált Lár András és Daniel, írja a Blikk. Jelenleg Balatonberényben tölti mindennapjai teljes idillben Lár András, aki ezekben a hetekben nem csak a Balaton nyugalmát élvezi, hanem az A beképzelt beteg című darab rendezőjével, Daniel Dutombéval is sok időt tölt. Az alkotásban és az életben is tökéletes társra találtak egymásban. A próbák mellett jut idejük arra is, hogy hosszú sétákkal, közös programokkal is a tópart csendjében töltődjenek fel. A zenészre ugyanakkor mozgalmas időszak vár, hiszen július 31-én mutatják be a Panoráma Teátrumban Molière klasszikusának modern átdolgozását, a Beképzelt beteg című előadást. Lár András és a rendezőnő a közös munka során is hamar megtalálták a közös hangot, így a próba folyamat végig kivételes összhangban zajlott, írja a lap. És hogy mit mondott Lár András? Most azt is elolvashatják a Blikkben.

0: Már is lezárja az órát, Follow the Flow, ez lesz a Maradok távol, itt a 92.5-ön, én viszont közelben maradok, a következő órát is együtt tölthetjük, és hogy mivel indul majd a következő óra, Priska Lines és Tina Sékezesével.
1: Cseglédre!

az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél,

0: maradok távol.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Újra járnak a vonatok Komló és Dombóvár között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával. A közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésen keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben pedig a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újra nyitják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő imádságot Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Szolgálatot teljesít többek között Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Frank Hegedűs anglikán lelkész, valamint Radvánszky Péter rabbi is.
2: Az időjárásról.
10: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Estére 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
2: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Liszka Lines indította az órát, Tinesi is velük volt. No Brock Boys, ez szólt itt a 92.5-ön. Azt az órát indították, ami a kalendáriumról szól, vagyis augusztus 2-áról. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres szülöttjeiről is szó esik majd. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadette.
1: Cseglét Rádió.

Augusztus 2-a van a nap, amikor a lehelek ünnepelhetik névnapjukat, a régi magyar lél személynév későbbi alakváltozata, amely Árpád fejedelem dédunokájának a neve jelentése valószínűleg lélek. Kedves lehelek, nagyon-nagyon boldog névnapot! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedő anyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

Jöjjönek hát most már események, évfordulók, természetesen augusztus 2-ához kapcsolódóak. Ma van a cigány holokauszt emléknapja. A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusán határozták el az emléknap megtartását. 2015-ben az Európai Parlament felvette a hivatalos emléknapjai közé European Roma Holocaust Memorial Day néven. 134 éve annak, hogy Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. 119 éve ezen a napon rendelkezésre

0: hideg a Cepédrásóval.
1: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Újra járnak a vonatok Komló és Dombóvár között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával. A közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben pedig a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újra nyitják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő imádságot Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Szolgálatot teljesít többek között Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Frank Hegedűs anglikán lelkész, valamint Radvánszky Péter rabbi is.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Estére 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
0: Szeglét Rádió! 92.5

Jöjjenek most már a nap híres, vagy híresebb szülöttjei. 77 éve annak, hogy megszületett Farkas Bertalan, és a kalendárium, amelyet én használok, az ezen a napon.hu, egy kicsit nem van maradva, mert azt írja, hogy mindeddig egyetlen magyar űrhajós, ez mondjuk már nem igaz, de hogy az első, az teljesen biztos. 134 éve ezen a napon megszületett Charles A. Wheeler, aki szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt, köszönjük neki. 104 éve született Agárdi Gábor, Jászai és Kossuth Díjas színész, a Nemzet színésze. 101 éve született Vámosi János énekes, aki feleségével, Zárai Mártával a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt. 94 éve született Peter O'Toole, 8-szoros Oscar-díjra jelölt ír származású brit színész. Mivel az Amerikai Filmakadémia díját nem sikerült elnyernie, 2003-ban életműdíjban részesítették. Az 1962-ben készült Arábiai Lawrence című film főszerepet tette híressé, de több mint 50 éves pályafutása alatt rengeteg változatos szereppel kápráztatta el a közönséget. 53 éves ma Ullmann Mónika színésznő. Igen, Moncsicsi dalát is neki köszönhettük annak idején, vagy legalábbis a hangot mindenképpen. 1978-ban ezen a napon megszületett Kárász Eszter, magyar színésznő, előadó művész. 1975-ben pedig megszületett ezen a napon Molnár Tamás, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot kívánok! Cegléd Rádió! 92.5

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtól szél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kis Állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban, piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanár László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekét Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglerikultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Bródi dalokkal kezdődik idén a Sziget. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Egy hét múlva a Bródi Dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a Civil Sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz.
1: Az időjárásról.
7: Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor, zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a So Easy to Fall in Love itt a 92-tön, azt az órát, ami főkép, nagyon jó muzsikákat hoz, némi hasznos, fontos információval. Ezek utóbbiakért én felelek, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Szeglét Rádió! 92-5!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztály, pedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegrédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegrédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvényt, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: minden turista.
1: Közleményt adott ki Ceglédváros önkormányzata, amelyben jelzik, hogy mindenki tudja már, hogy az országos tisztifőorvos elrendelte a harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére. A hőségriasztás időtartama alatt Ceglédváros önkormányzata hivatali munkaidőben a Városháza Kossuth-Ferenc utcai főbejárata elé párakaput helyezett ki az épület portáján folyamatosan rendelkezésre álló ivóvízvételi lehetőséggel. Várják a lakosságot, valamint az első emeleten erre a célra kijelölt légkondicionált helyiséget biztosítanak a lakosság számára. Kérik, hogy a tartós hőség élő szervezetekre gyakorolt fokozott egészségügyi kockázataira tekintettel mindenki ügyeljen a saját, illetve hozzátartozói háziállatai egészségére.
2: Ceglédrádió.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtól szél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart. Ceglédre!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tovább fokozódik a hőség. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Elhalasztotta az Irán elleni támadást az amerikai elnök. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. Változik az ügyfelszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormozi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, melynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Újabb határidőmódosítást kért Bosznia-Hercegovina az aknamentési programja befejezéséhez a Genfi Végrehajtási Bizottságtól. Jelenleg még csak nem 100 000 ember él olyan területen, amely alá van aknázva. A friss tervek szerint a boszniai háború befejezését követően 40 évvel, 2035-re lehet teljesen aknamentes a balkáni ország. A háború után csak nem 2000 aknabaleset történt, ebből több mint 600 halálos áldozattal járt. Ökumenikus imaórát tartanak a holokausz során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt gyilkosság sorozatban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő szertartást Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti.
1: Az időjárásról.
10: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehézgépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Rédáton indított az órát, Blood Running, ezt volt itt a 92-ten, azt az órát, ami egyrészt az utolsó délelőttből, ez nem egy nagy újdonság, és másrészt, amiben a horoszkóp jön, talán ez sem akkora újdonság, mint azok számára, akik vasárnaponként velem szoktak tartani. Egy-két hasznos információ jön még majd előtte, utána pedig jön tehát augusztusi horoszkóp, kompletten nem szerelmi, semmilyen tematikus, csak úgy általánosságban.

jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovjan László. A csoport vezetője Ozsgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!

jön át a horoszkóp, havi horoszkóp egész augusztusra. Múlt héten ugye szerelmi horoszkópról volt szó egész augusztusra, most sima általános horoszkóp jön, de augusztusra szintén. Kedves Kos, az előtted álló hónap igencsak próbára teheti a türelmedet. Egy bizonyos ügyben ugyanis abszolút felesleges köröket futsz, a korábban kitűzött célod elérése pedig még csak a látóhatárban sem tűnik fel. Ennek okán joggal fordul meg a fejedben az, hogy még azelőtt lezárod egyszer és mindenkorra az egészet és tovább lépsz, mielőtt még inkább beszippantana a dolog, te pedig belefulladnál. Nyilvánvalóan árkombokron nem érdemes keresztül vinned azt, ami a folyóba öntött víz kategóriája, ugyanakkor azzal is érdemes számolnod, hogy mennyi energiát tettél már bele. Amennyiben most hátat fordítasz, abban az esetben minden eddig befektetett időd és energiád odaveszhet. Senki nem mondta, hogy csak úgy az öletbe pottyan az eredmény, ehhez kell türelem és kitartás. Menj tovább, hiszen az utad nem ért még véget. Bika. Az előtted álló hónapban olyannyira sok feladatot vállalsz magadra, hogy egy ponton elég borúsnak látod a helyzetedet. Egyszerűen ugyanis csak gyűlnek és gyűlnek a viharfelhők a fejed felett, te pedig rettegsz attól, hogy egy váratlan pillanatban lecsap rád a mennydörgés és villámlás, te pedig úgy, ahogy vagy, egyszerűen csak bőrigázol a rád zúduló vízmennyiségtől. Mivel felelősségteljes emberként tisztában vagy azzal, hogy jóval nehezebb lesz csuromvizesen boldogulni, semmint szárazon mindent megtenni azért, hogy elkerüld a vihart, épp ezért szedd össze magad és igyekezz egyik vagy másik feladatnak mihamarabb pontot tenni a végére annak érdekében, hogy egyrészt neked is élhetőbb lehessen az életed, másfelől pedig ne vallj kudarcot. Legközelebb érdemes a saját lelki békéd és nyugalmad érdekében kevesebb terhet a nyakadba venned, a hátizsák ugyanis, amelyet cipelsz, egy ponton annyira megtelik, hogy összeroskadsz alatta. Hiányzik ez neked? Ikrek, az előtted álló hónap a rohanásé, egyik feladat a másikat éri, fogalmat sincs, melyik a soron következő, egyszerűen csak visz az ár, te pedig sodrodsz kontrollálhatatlanul, mielőtt azonban elérnéd a vízesést, ahonnan már nincs visszaút, előtte igyekezz lassítani és lejjebb adni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból annak érdekében, hogy ne legyen nagy zuhanás a dolog vége. Vannak bizonyos ügyek, amelyeket ha nagyon szeretnél, akkor sem tudsz meggyorsítani. Így tehát kénytelen vagy elfogadni, hogy lesznek közöttük olyanok, amelyeket határidőre nem fogsz tudni befejezni. A nagy rohanásban ne feledkezz meg a saját lelki békédről sem. Rák. Általában véve jobban szeretsz elvegyülni, ritkán hívod fel magadra a figyelmet, ugyanakkor a saját értékrended szerint neked is megvan a véleményed mindenről, annak azonban csak is akkor adsz hangot, ha bárki megkérdezi. Talán az élet tanít az előtted álló hónapban, talán nem, mégis olyan szituációba sodrodsz, amely kissé kikényszeríti belőled azt, hogy nagyobb plénum előtt hallasd a hangodat. Nem sok ilyen helyzet adódik, ám ha már így alakította a sors, akkor erőt kell venned magadon, és a nyilvánosság elé kell állnod, már csak önmagadnak is bizonyítandó, hogy nem vagy elveszett ember. Ne félj attól, hogy meghallják a hangodat, hidd el, a bátorság csak határozottabbá és talpra esettebbé tesz. Hamarosan folytatom. Ceglét Rádió.

0: Előtted álló hónap kétségtelenül neked kedvez. Olyannyira jól sikerül ugyanis minden tervet, hogy egy ponton te magad is nehezen hiszed el, hogy a téged érintő ügyek a vártnál jóval ideálisabban alakulnak. Használd ki, hogy minden sinem van, szervez olyan programokat, amelyek rólad szólnak. Figyelj arra, hogy a lelki harmóniád egyensúlyban legyen, és ne hagyd, hogy bármi elbizonytalanítson ebben. Keres valamiféle mozgásformát, amelyet szívesen végeznél, tartozz egy közösséghez, építs kapcsolatokat, hisz másokhoz hasonlóan te is társas lény vagy. Ne gondolj folyamatosan arra, hogy mi lesz, ha gödörbe kerülsz, hiszen abban az esetben könnyen bevonzhatod a kalamajkát. Add át magad az élvezeteknek, nem mindig a rohanással legyél elfoglalva. Adj arra, hogy kívülbelül tetőtől talpig rendben legyél. Szűz. Az előtted álló hónapban komoly sikerszéria vár, melyet magad is nehezen hiszel el. Egy ponton ugyanis elég kétségbeejtőnek ítéled meg a helyzetet, mivel azonban egy kis talpra esettségért nem kell a szomszédba menned, épp ezért pontosan tudni fogod, hogy miképp kell cselekedned. Ennek köszönhetően olyan úton indulhatsz el, amely számos sikert tartogat, mely rendkívüli büszkeséggel tölt el. Az általad elért eredmények mások figyelmét is felkeltik, ami számos kaput nyithat meg előtted olyan lehetőségekkel, amelyek bizonyosan nem a mindennapi kategóriába tartoznak. Kiváló bizonyíték ez is arra, hogy sosem érdemes feladnod a nehézségek ellenére sem. Nem tudhatod ugyanis, hogy milyen közel vagy a kitűzött célod eléréséhez. Csak el ne bízd magad, hiszen bármikor adódhat olyan szituáció, amikor észnél kell lenned, ha nem akarsz egy nagyot hasalni. Mérleg. Ugyan közvetlen környezetet hosszú ideje presszionál arra, hogy egy téged is érintő kérdésben végre állást foglalj, hisz másképp nem fogtok tudni tovább lépni egy bizonyos helyzetből. Ennek ellenére te akaratlanul is húzod halasztod azt, hogy kijelentsd, amit oly sokan várnak. Mivel nem szeretnél Hűbele Balázs módjára állást foglalni, éppen ezért rágod végtelenül hosszú ideje ezt a falatot, valójában azonban le sem szeretnéd nyelni. Félsz ugyanis attól, hogy megüli a gyomrodat, ezt viszont nem mered kimondani. Azt te is tudod, hogy nem húzhatod tovább a döntést, bármennyire is menekülsz ugyanis a felelősségvállalástól. Pontosan tudod, hogy hamarosan eljön a te időd. Az előtted álló hónapban érdemes a sarkadra állnod és felvállalnod az álláspontodat, hidd el, számos álmatlan éjszakától, és millió konfliktustól kíméleheted meg magad ezzel, miközben megtanulhatod azt is, hogy az a fajta csiki-csuki játék nem éppen válik az ember hasznára minden esetben, sőt. Skorpió, kihívásokkal teli hónap vár rád augusztusban, amely minden szempontból igénybe vesz majd. Ennek köszönhetően nem is igen fogod tudni egy-egy szituációban, hogy a sikert és a kitűzött cél elérését tart szem előtt, avagy a saját testi lelki épségedet. Bármennyire is nehéz, igyekezz mégis arra fókuszálni, hogy neked is csak egy életed van, helyezd önmagadat a prioritási sorrend legtetejére, annak ugyanis semmi értelme nem lesz, ha teljesen kifacsarva vonszolod magad az úton úgy, hogy eközben a szervezeted mindenféle formában jelzést küld arra vonatkozóan, hogy érdemes kevesebb feladatot és felelősséget vállalnod. Próbáld megelőzni azt, hogy akár a mentális, akár a testi egészséged lássa kárát a nagy bizonyítási vágyadnak. Találj egy arany középutat, amelyben nem sérülsz semmilyen szempontból, ugyanakkor a kitűzött célok is sikerrel lesznek teljesítve. Nem szégyen az, ha bevallod, hogy te is halandó ember vagy. Hamarosan folytatom, van még egy felvonás, van még 4 csillagjegy.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

Jöjjön át a horoszkóp befejezése, a harmadik felvonás. Nyilass, a legnagyobb megnyugvásodra végre fellélegezhetsz az előtted álló hónapban. Pont kerül ugyanis egy olyan ügy végére, ami rengeteg fejfájást okozott már neked az elmúlt időszakban. Elérkezett egy pont a szóban forgó helyzetben, amikor megelégeled azt, hogy egy helyben toporogsz, semmi érdemleges nem történik. Ugyanakkor ez a fajta vesztegelés megakadályoz abban, hogy bármi másra koncentrálhassa, vagy más ügyekkel komolyabban foglalkozhass. Határozd tehát el magad, cselekedj, hiszen nem élheted az életed egy helyben áldogálva, arra várva, hogy jön majd egy nagyobb széllökés, ami megmozdít. Ne legyen lelkiismeret fújdalásod a döntésed miatt, hiszen neked is egy életed van, időnként pedig le kell zárnod bizonyos szituációkat annak érdekében, hogy más utakon indulhass el. Ilyen az élet, semmi sem állandó. Bak, az előtted álló hónapban döntésre jutsz egy bizonyos élethelyzetet illetően, melytől hosszabb ideje keresed a kiutat, melyből. Egészen idáig azonban nem sikerült olyan megoldást találnod, amellyel a legkevésbé sérülsz. Mivel ez a fajta nyomás kezdett már teljesen felemészteni minden szempontból, épp ezért érdemes határozottan eldöntened az útirányt. Annak érdekében, hogy végre te is felszabadultan élvezhesd az életed, ahelyett, hogy minden pillanatban a szóban forgó helyzet súlyával a válladon létez. Igyekezz egy ponton minden zavaró tényezőt kizárni, és olyan formán keverni a kártyádat, hogy ne a te paklidban landoljon a Fekete Péter. Próbáld ennek érdekében végig zongorázni a folyamatot, számításba venni minden lehetséges következményt, és úgy lezárni a szituációt, hogy az soha többé ne okozhasson fejfájást. Zárd be az ajtót, hiszen addig, amíg ez nyitva van, nem fogsz tudni egy másikon belépni. Vízöntő. Olyan helyzetbe keveredsz akaratodon kívül az előtted álló hónapban, amely a kellemetlenebb kategóriába sorolható, ennek okán érthető módon már rögtön a legelején keresed a menekülő útvonalat. Úgy érzed ugyanis, hogy ez hosszú távon nem sok jót terem neked. Amennyiben azonban összeszednéd a gondolataidat, leküzdöd a pillanatnyi pánikrohamodat, és alaposan számba veszed azt, hogy miféle hasznot szerezhetsz a kialakult szituációból, abban az esetben rá fogsz jönni, hogy ugyan nem épp a komfortzónádban andalogsz, ám ha veszel egy mély levegőt és összeszeded magad, akkor még jól is kijöhetsz belőle. Amennyiben többen vagytok a helyzetben, az még ideálisabb. Ebben az esetben próbáld a környezetedet is meggyőzni arról, hogy tartsanak veled, hiszen ha 100 ember 100 felé szalad, abból bizony semmi jó nem sülhet ki. Csupán mindenki elveszett emberként bókrászhat majd abban a reményben, hogy valaki utat mutat neki. Higgy magadban is a probléma megoldó képességedben. És halak, az előtted álló hónapban a végére szeretnél járni egy olyasfajta rejtélynek, amely rendkívüli módon izgatja a fantáziádat, ugyanakkor van benned egy félelem is, hiszen túl kockázatosnak ítéled meg az oda vezető utat, ennek okán félsz belevágni. Mivel azonban a bizonytalanságból adódó kíváncsiságod nagyobb, mint a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod, és ki kell derítened, hogy hol is van pontosan a kutya elásva. Amennyiben úgy érzed, hogy nem vagy elég edzett sem lelkileg, sem pedig testileg a dologhoz, abban az esetben avasd be valakit, aki nálad nagyobb bátorsággal bír, talpra esettebb, mint te, illetve nagyobb kalandokban is részt vett már. Bízd rá magad, hiszen ő biztosan tudni fogja, hogy merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön. Te pedig figyelj és tanulj, hiszen nem tudhatod, mikor lesz szükség a talpra esettségedre. Ezt üzenik tehát egész augusztusra a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanár László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekély Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. Tekintető a kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség. Egyeztetésre hívta a kormányfőt és a parlamenti pártokat Forsthoffer Ágnes. Változik az ügyfélfogadás az adóhivatalnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakció vezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelő egységet a Paksi atomerőműben a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Szászhalombattán a Dunamenti erőmű, amely 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Az uniós migrációs és menekültügyi paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a szabályozás alapján az EU egy migrációs válsághelyzet esetén olyan új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, mint az illegális bevándorlók átvétele másik országból, és ehhez kapcsolódóan a menekültügyi eljárások lefolytatása. A politikus szerint a spanyol fennhatóságú Ceutánál történt mostani eset azt mutatja, hogy a paktum meghívó levél a bevándorlóknak. A napokban több tízezer ember özönlött Marokkóból a spanyol fennhatóságú észak-afrikai exklávéba. Az eset több tucat halálos áldozatot követelt, és súlyos diplomáciai, valamint uniós feszültségeket váltott ki. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Idehaza megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok járnak Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform.
1: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
1: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Felindult a nap második fele, David Guetta, Emery és Coily Rae közösével indult, és hogy mivel folytatódik? Pussycat Dolls-szal, Hush-Hush, egy Are You a Survive feldolgozás 2012-ből, itt a 92-ötön. Azt hiszem, ezt a túlélem én kifejezést ezt viszonylag sokszor fogjuk alkalmazni mostanában, már az időjárás miatt. Itt lesz Nagy Bogi is, és Dash, és én is hasznos információval, és még hasznosabb információkkal is jön majd Szatmári Gábor, hiszen folytatódik ma is természetesen hétvégi ismétlő válogatásunk.
1: Zegli

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegled@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: már is indul hétvégi válogatásunk mai adása, amelyben négy anyagunkat hallhatják, igencsak változatos négy órára számíthatnak, hiszen egy óra után a Cegléttől éppen a napokban búcsúzó evangélikus lelkipásztortól, Szlaug Korsolyától búcsúzunk egy megható beszélgetés keretében. Kettő óra után a Kossuth Múzeum nyarának eddigi programjaira tekintünk vissza az igazgatóval, Zakar Józseffel, aki a további tervekről is beszámol. Három óra után pedig a Ceglédi Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter lesz a vendégünk, aki főként a bűnmegelőzésről beszél majd. Mai első anyagunkban Erdélybe is ellátogatunk, hiszen nemrégiben a Székelyföldön nyert egy ceglédi delegáció az ipartestületi elnök Spindelbauer Attila vezetésével. Az utazás céljáról és eredményeiről ő számolt be Szatmári Gábor mikrofonja elől.
1: Cegléd Rádió! 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát beszélgetésünk, és ahogy ígértem, Spindelbauer Attila van itt velem, a Cegléd és térsége ipartestülete elnöke, akivel a nyárról fogunk beszélgetni, arról a nyárról, aminek, hát mondhatjuk most már bízvást, hogy úgy kétharmada eltelt, van még hátra egy harmad, de főleg most az első kétharmadról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
3: Köszöntelek, köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit.
2: Na hát nem nagy pihenés volt ez a nyár, azért dolgoztatok rendesen. Ugye egy iparosnak a nyár sokszor éppen a legtöbb munkát jelenti.
3: Igen, főleg az építőipar területén, bizony, hogy minél többet, jobbat meg tudjunk csinálni, ugye megvalósítani, ugye ne kéne a mínuszfokokban dolgozni, meg nem is lehet.
2: Nem is lehet bizonyos munkákat
3: elvégezni. Viszont most például a melegben nem lehetett dolgozni. Igen. Voltak akadályok benne. Amiről be tudok számolni, hogy a kavaszirodánk az működik szépen, ott egy kicsit változtak a kamat állapotok, de a vállalkozók továbbra is elszántak és bizakodnak abban, hogy az építőipar beindul, meg a kereskedelem, és veszik fel a likviditási hiteleket.
2: Igen, igen, igen.
3: Úgyhogy ezzel nincsen probléma. Ami várható, azt nem tudjuk, mi lesz, de amiről be tudok számolni, hogy most értem vissza egy erdélyi utazásról.
2: Na, erről fogunk még beszélni, de arról is szóljunk egy pár szót, hogy ugye ott nálatok a székház van, aminek ott a kert része is nagyon szépen megújult nemrégiben.
3: Igen, szépen. Hogyha erre kíváncsiak a hallgatók, akkor megint elárulhatom.
2: Aki még nem látta, nézze meg, mindenképpen érdemes valóban. De ott azért élénk társadalmi élet is folyik, és különféle civil szervezetek is ott megjelennek, és tanyát vertek, mondhatni. Ők is dolgoztak a nyári szünetben, vagy ott nyári szünet volt tényleg?
3: Nincs nyári szünet.
2: Nincs.
3: Nálunk nincsen nyári szünet, itt folyamatosan vannak gyermektáborok, kézműves táborok, tánctábor.
2: Bizony, bizony.
3: Vannak továbbra is az oktatások, ugye folynak folyamatosan, ami az udvart illeti, vagy az épület megújulását illeti, ott pedig megújult a járda szakaszunk.
2: Igen.
3: 10 év után sikerült elérni, hogy megújuljon a Bercsény utca felől, és gyönyörű kovácsolt vas rózsakapunk lett.
2: Nagyon szép, nagyon szép. Érdemes amire megnézni, ha még nem
3: várjuk,
2: látták
3: hogy
2: tényleg.
3: Hogy a rózsa felfusson, és gyönyörű látványt mutat, és illattal ezt pedig adományból kaptuk egy vállalkozó tagunktól.
2: Igen, igen, igen. Hát tényleg nagyon szép, és jó, hogy ilyen aktív élet folyik. Valahol ez volt az álmod annak idején is, amikor
3: igen,
2: átvetted
3: 11
2: a vezetést. Igen, nem most volt az. De hogy tényleg ne csak egy egyszerű iroda legyen ez, ahol az iparosok elintézhetik az ügyes-bajos dolgaikat, hanem ennél sokkal
3: igen,
2: több.
3: Egy épület akkor értékesebb, hogyha megtöltjük élettel,
2: igen,
3: és hasznosan van kihasználva.
2: Igen.
3: Az épület nem csak ott áll.
2: Úgy-úgy. Bizony, bizony. De időnként kimozdultok ebből az épületből, és nem csak a szomszéd utcáig mentek el, hanem hát jó messzire. Amikor néhány nappal ezelőtt felhívtalak, én se tudtam pontosan, hogy merre vagytok, de jelezted, hogy éppen Székely udvarhelyen tartózkodtok. Úgyhogy volt egy szép erdélyi utatok, ami nem egy kirándulás volt, és csak a szép tájakban gyönyörködtetek, hanem ennek komoly szakmai része is volt. Hogy is alakult ez a dolog? Mikor született meg a terv egyáltalán, hogy kiutazzatok?
3: Ez tavasszal született meg a terv, vagyis még évelején jobban mondva. Szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatokat az erdélyi vállalkozókkal. És mivel az ipartestület megalakulása 140 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben, így ősszel, szeptemberben szeretnénk egy kerekasztal vállalkozói formot létrehozni az erdélyi vállalkozókkal.

0: vállalkozónk,
1: igen,
0: 18 év alatti, akik ugyanezt a média szakot csinálják.
1: Nagyon jó.
0: És például őket szeretnénk összehozni.
1: Ez érdekes lenne.
0: És hogy ott milyen ötletek vannak kint Erdélyben náluk,
1: bizony,
0: és itt Cegléd és környékén milyen ötletekkel dolgoznak.
1: De jó.
0: Konkurenciát nem jelentenek egymásnak.
1: Abszolút, persze.
0: Abszolút nem.
1: Sőt, segítik egymást.
0: És ezzel szeretnénk összekapcsolni. Ilyenekben gondolkodunk, hogy vállalkozásokat összekapcsolni, mint tudásban, mint inspirációban, mint pedig üzleti témában.
1: Igen, igen. És ez nyilván nem erről az egy kerekasztal beszélgetésről szólna, amit emlegettél, hanem akkor ez egy ilyen oda-vissza, tehát ők is jönnének ide, ti is mennétek oda, ez akár sok éves szép kapcsolat is lehet.
0: Igen, bízunk benne, hát Lukács Lászlóval tárgyaltunk, ő most a román agrárminiszternek a tanácsadója, vagy kabinetfőnöke, ki
1: az
0: hogy
1: igen
0: nevezi. Ő például mondta, hogy nagyon sok mindenben tud nekünk segíteni. Uh-huh. Ővele már régi barátságot ápolunk egyébként. Most ott is ugye változások voltak, és ő ezt a pozíciót
1: igen,
0: kapta
1: igen
0: meg.
1: Uh-huh.
0: És bízunk benne, hogy a továbbiakban tudunk vele együttműködni, tud nekünk segíteni. Ő volt az erdélyi vállalkozóknak a szövetségének az elnöke.
1: Aha.
0: És így kapcsolatrendszere.
1: Ilyen tapasztalata is van akkor.
0: Igen. Nagyon jó tapasztalatai vannak ebben. Utána pedig csütörtöki napon a Csiki Vállalkozó Egyesület tagjaival találkoztunk.
1: Na, Irány Szereda?
0: Igen, ott Csíkszeredán. Minden nap mentünk valamerre. Úgyhogy folyamatosan meglátogattunk üzemeket, tárgyaltunk vállalkozókkal, például kint egy fiatal, ez is egy fiatal vállalkozó, lépcsőket gyárt.
1: Nice.
0: Fém lépcsőket. Mondom éppen, hogy nekem mindig 2-3-szor kellett lépcsőt elkészíteni, mire eltalálták, hogy jó legyen.
1: Igen.
0: Ez is egy nagyon jó.
1: Megvan ennek is a tudománya.
0: Tudománya mindennek megvan.
1: Igen.
0: Itt ugye őket is meghívtuk, hogy nálunk, amikor lesz ez a kerekasztalforum, hogy részt vegyenek
1: rajta. Itt lesznek ők is.
0: Ha nem tudnak eljönni, akkor online-ban közvetítés.
1: Ma már ez sem akadály.
0: Nem akadály.
1: Igen.
0: És főleg, hogy vannak szakembereink hozzá, így meg is tudjuk oldani majd.
1: Pláne. Igen, igen, igen.
0: Utána a pénteki nap volt a legszorosabb, mert elmentünk a Ojtozi szorosba.
1: Na, akkor az jó szoros volt
0: ott
1: valóban.
0: Megnéztünk egy vendéglőt, ami Józsi bácsi épített saját kezével a lányával.
1: De jó.
0: De sajnos a tavaly évben leégett.
1: Júj.
0: A tetőszerkezete neki, és így adtunk inspirációt, bizodalmat Józsi bácsinak és lányának Jankának, hogy mentek a magyarok hozzájuk látogatni, és a 90 éves Józsi bácsi erőt gyűjtött magán ezzel, hogy meglátogattuk őt.
1: Hogy érdemes azért hogy még tovább
0: érdemes
1: gondolkodni.
0: Igen, tovább gondolkodni, és csinálni, és folytatni.
1: De szép ez.
0: És tulajdonképpen a vállalkozások így működnek, hogy biztatni is kell egymást, kitartani egymás mellett.
1: Igen, igen, igen. A sok rokonság is lehet egyébként valóban a két térség között, mert ugye az itteni iparosok is nem abban gondolkodnak, hogy majd, na majd Szombathelyen csinálok egy beruházást, vagy stb., hanem szűkebb körben gondolkodik földrajzilag, és valahol ott szerintem az erdélyek is, a székelyek is, hogy ők is szűkebb körben gondolkodnak, és ezáltal nagyon sok rokon gondolat születhet.
0: Most látnák a rádióhallgatók, kirázott a hideg is, nagyon összetartók.
1: Fontos.
0: És hazaszeretők, szeretik a földjüket.
1: Igen.
0: És ez nagyon jó dolog, ahogy ott voltunk, hogy összetartanak, és segítik egymást. Utána pedig találkoztunk a Sepsiszentgyörgyi, Kovászna megyei vállalkozókkal.
1: Igen.
0: Akik ismét nagyon sok tapasztalat cserével engedtek el minket. Az inkubátorházuk, ami nekünk is van itt Szegléden a Törteli úton, ő nekik most 30 éves.
1: Igen.
0: És ott egy ilyen nagyobb összejövetellel megvendégeltek minket.
1: De szép.
0: Úgyhogy a környezettelepülések polgármesteri voltak ott, a Vállalkozók Szövetségének
1: hát
0: az elnökei.
1: Komolyan vették ezt a dolgot ők is.
0: Komolyan vették, igen. Vendégül láttak minket. Nagyon nagy szeretettel látnak vendégül, nagyon örültek, hogy meglátogattuk őket. És
1: nagyon jó vendéglátók ők.
0: Szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatokat velük. Úgyhogy én bízom benne, hogy a jövőben sikerül nagyobb léptékben előre menni ezen a területen is.
1: Nagyon fontos lenne, bizony tényleg nagyon sok hasznos tapasztalat, meg egyáltalán a barátság, a szeretet is, a hazaszeretet, ahogy
0: igen,
1: az is nagyon fontos.
0: Hogy egy kicsit mi is feltöltődjünk.
1: Ugye?
0: Mi is feltöltöttünk el, nem csak ők rajtunk keresztül, és így kisebb a kiégésnek a lehetősége.
1: Igen, igen, igen. Sokat jelentenek ezek a kapcsolatok.
0: És hogy új ötleteket, új

0: dolgokat bele tudjunk vinni a gondolatmenetünkbe, a tevékenységünkbe, egy életben tudjunk maradni, hogy új célokat tudjunk kitűzni magunk elé. Ezek igen. nagyon fontosak a vállalkozók igen. és a családok életében.
1: Rövid és hosszú távú célokról is szó van nyilván. Most a rövidebb távúakról még a nyár hátralévő részére vannak-e ötleteitek, vannak-e terveitek még?
0: Tervek azok mindig vannak. Az azon múlik, hogy meg tudjuk-e valósítani.
1: Hát jó, hát általában elég jó sikerült, elég jó százalékban.
0: Igen, jó százalékban. Amik vannak terveink, az ugye szeptemberre halasztódik, most augusztusban nem olyan sok minden fog történni, a táborokon kívül. Hát itt ugye lesz majd ősszel a szakmafesztiválunk.
1: Az egy nagy rendezvény.
0: Nagy rendezvény most részünkről ugye, és lesz még ugye a kerekasztal megbeszélés vállalkozókkal.
1: Igen, igen.
0: Egy ilyen vállalkozói fórum.
1: Na hát erre mindenképpen visszatérünk majd.
0: De ezt majd amikor közelebb leszünk hozzá, ott augusztus
1: igen,
0: közepet
1: igen,
0: felé.
1: Akár, ahogy itt szoktuk egymás között mondani, egy előzetes és egy utózatos beszélgetést is meg fog ez érni szerintem, mert sok tapasztalat jön majd ott szerintem, és nagyon sok érdekes információt be tudtok gyűjteni ti is, meg ők is egyébként
0: igen.
1: nyilván. Tehát ez abszolút kölcsönös dolog lesz, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk akkor is. Közben pedig akkor, mint mondtad, azért táborok stb. Lesznek, működik a ház, sokan fognak átmenni a szép rózsakapu alatt, még azért augusztusban is.
0: Igen, és szeptemberben indítjuk újra az ordasközi piacot.
1: Az is fontos.
0: Mert az is az ipartestület üzemelteti.
1: Igen, immáron.
0: Kézműves piacot.
1: Igen, igen, igen.
0: Úgyhogy köszönjük mindenkinek a támogatását, és a továbbiakban jó pihenést kívánok a nyár folyamán.
1: Köszönjük szépen, mi, mint rádió, mi is dolgozunk természetesen, és szólni fog a 92.5-ön a Cegléd Rádió, és időről időre megnézzük majd, hogy mi újság a Cegléd és térsége ipartestülete házatáján. Az elnökkel, Spindelbauer Attilával beszélgettem az elmúlt percekben. Attila, köszönöm szépen, és amennyi kis időd van, arra jó pihenést, és a többire pedig jó munkát kívánok.
0: Isten áldja a tisztes ipart!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvényt, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

Ári zárja az órát, Bieső és Nagy Bugi, Always Be Mine, 2026-os vadonatúj sláger, itt a 92-5-ön, hogy jössenek a reklámok, a friss hírek, és indulhassanak a következő óra, hogy mivel? Elmutatom is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászárócentrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Tizedik Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. Négy nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország energiaellátása, közölte a kormányfő. Bródi dalokkal kezdődik az idei Sziget Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel Szászhalombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta azt is, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, hogy különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor palotában Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakció vezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni.
1: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hibaton és Norma Jean Martin közösével indult az óra, Out of My Head, ez szólt itt a 92.5-ön. Köszöntöm a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak adásunkban. Már elindult hétvégi ismétlő válogatásunk, és ez folytatódik ebben az órában is, de addig a mikrofonnál Becker Bernadett.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Szinte pontosan 10 éve kezdte meg cegvédi szolgálatát Szlaukó Orsolya, az evangélikus gyülekezet vezető lelkészeként most búcsúzik városunktól, munkáját a fővárosban folytatja. Az elmúlt egy évtizedről és a jövőbeni terveiről faggatta őt Szatmári Gábor, jöjjön most ez a beszélgetés.
1: Hát bizony, kedves hallgatók, nem lesz könnyű dolga sem a riporternek, sem a riportalanynak a következő percekben, azt hiszem, hiszen egy olyan témáról beszélgetünk majd, ami egyrészt szomorúnak is mondható, másrészt pedig egy nagyon reményteljes dologról is fogunk beszélgetni, és ennek a beszélgetésnek a keretében egészen 2016. augusztus 1-jéig fogunk visszamenni, vagy lehet, hogy még egy picit korábbra is. Beszélgető társam nem más, mint a Ceglédről most egy évtized után búcsúzó Szlaukó Orsolya, evangélikus lelkipásztor. Nagy szeretettel köszöntelek téged itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Erősvár a mi Istenünk!
2: Erősvár a mi Istenünk, én is szeretettel köszöntelek Szatyi és a hallgatókat is.
1: Fú, hát egy évtized elszaladt, egy pillanat alatt mondhatni. Akkoriban is beszélgettünk, és hát nyilván ennek az interjúnak is az egyik feladata, hogy idézzük föl ezt az évtizedet, ami azért gondolom, hogy életednek egy igen fontos évtizede lehetett.
2: Én azt gondolom, hogy legfontosabb vagy legmeghatározóbb egy évtizede volt. Tényleg 10 évvel ezelőtt érkeztem augusztus 1-én, akkor mégis semmit nem tudtam Ceglédről és Cegléd városáról.
1: Mi vonzott ide akkoriban? Mondjuk gyönyörű a templom, tehát ez is biztos belejátszott, de ez még talán önmagában kevés lenne.
2: Akkor én beosztott lelkészi státuszban voltam Szegeden, ami azt jelenti, hogy nem lehetett még önálló gyülekezetem, és Szegeden végeztem ezt a gyakorlatot, befejeztem, és meglett a parókusi vizsgám, és önálló gyülekezeti lelkész lehettem már, és akkor, éppen akkor a ceglédi gyülekezet megürült, mert az itt szolgáló Péter Zoltán Budavárban, igen, elment Ceglédről, és a ceglédiek megkerestek, hogy szeretnének engem meghallgatni, eljöttek Szegedre is meghallgatni, aztán eljöttem én Ceglédre, és amikor idejöttem, én azt éreztem, hogy ez egy hívás, és ide kell jönnöm. És akkor nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy elmegyek Szegedről, mert ott is nagyon szerettem lenni.
1: Persze, megedek.
2: De ott nem lett volna jövőm, mert ott nem tudtam volna parókus lelkész lenni, nem tudtam volna úgymond gyakorolni, vagy így az álmaimat, meg a vágyaimat, meg. Tehát azt, hát, hogy egy picit így gyülekezetet vezetni, és kitalálni azt, hogy hogy szeretni az ember.
1: Persze, mert azért egy lelkész dolga nem csak abból áll, hogy vasárnap föláll a szószékre és elmondja az ige hirdetést, hanem hát napi szinten, egy héten 168 óra a munkaideje.
2: Igen. És nekem nagyon tetszett Ceglédnek nem csak a város, a lokalizációja, hogy Budapest is közel van, de Szolnok is közel van, és Kecskemét is közel van. És
1: mégis egy vidéki kisváros hangulatú.
2: Igen, de egy nagyon élhető közegnek találtam.
1: Igen, igen. Nagyon hamar, tehát nem kellett nagyon sokat várni arra, hogy megbarátkozzál a helyszínnel, ugye? És a gyülekezet is szeretettel fogadott téged.
2: Igen, a gyülekezet nagyon, és ugye megválasztottak 100%-ban, tehát mindenki rám szavazott, és ez egy ilyen nagyon nagy motiváció volt akkor, hogy de jó, szeretnének engem én is, és akkor kezdjük el a munkát közösen. Igen.
1: Hát el is kezdtétek, és tényleg sok minden megmozdult akkoriban, bár tényleg Péter Zoliék is azért igyekeztek annak idején, emlékszem, velük is rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, rendszeres vendégei voltak a gyülekezet tagjai, és ő maga is itt a Cegléd Rádióban. Tehát volt mit folytatni. Igazából.
2: Igen. Nekem nehéz volt elkezdeni, és úgy gondolkodtam, hogy hogyan tudnám. És akkor megkerestem a vezetőket, művelődési ház, polgármester.
1: Fontos, bizony,
2: igen, tehát
1: bizony.
2: Az összes vezetőt elkezdtem a város bejárni, és gyűjteni azt az embereket. Elkezdtem a hitoktatást az iskolákban.
1: Igen.
2: És akkor az ökumenikus lelkészkörrel is felvettem a kapcsolatot, és akkor utána évben volt a reformáció 1517, ugye 2017.
1: Bizony.
2: És kitaláltuk az akkori lelkészekkel, még Berecki Őrs volt akkor, hogy szeretnénk egy nagyon-nagyon jó dolgot csinálni, meg benne volt ebben a Détári Lukács Ági is. Akkor a művelődési házzal közösen és az ökumenikus lelkészkörrel közösen egy reformáció 500 beszélgetés sorozatot csináltunk. Bény Ildikóval, Gundel Takács Gáborral, Ókovács Szilveszterrel.
1: Volt benne részem nekem, igen, és Gundel Takáccsal például én beszélgettem annak idején, igen, a két Gábor, és nagyon nagy élmény volt. Hát egyáltalán ez az egész rendezvény sorozat, azt hiszem, hogy Cegléd tényleg büszke lehet arra, hogy méltó módon ünnepelte meg ezt az 500 éves évfordulót, és hát ebben a te munkád is azért rendesen benne volt.
2: Illetve akkor kiírta az ország egy városom reformációja pályázatot, És akkor én azon elindultam, írtam egy városom reformációi pályázatot Ceglédnek.
1: Igen.
2: Az volt, hogy azt éreztem, amikor idejöttem, hogy nagyon zárt, magas zárt kapuk vannak. Tudom, igen, hogy te Békés megyéből jössz, én nem tudom, én meg igen, Budapestről is előtte Szegeden éltem, hogy nem éreztem ezt a nyitottságot, és gondoltam, hogy milyen jó lenne kinyitni ezt a várost.
1: Aha.
2: És kitaláltam ezt az ajtó projektet, hogy Luther Márton a Wittenbergi várkapura tűzte ki a tételeit.
1: Bizony.
2: És akkor kitaláltam ezt, hogy városom reformáció pályázat, díszítsünk ki a reformáció révén 95 ajtót.
1: Igen.
2: És nyissunk ajtót, és akkor mindenki tök jó volt ilyen összefogásban, akkor hegedűs ágotával, meg több testületi taggal is összefogtunk, és kitaláltuk, hogy akkor mindenki ajtót díszít. A reformátusok is díszítettek, igen, a katolikusok, akkor a könyvtár. Aha,
1: igen,
2: a
1: amikor én annak idején ide kerültem, ezek a magas nagy kapuk nekem is feltűntek, de aztán hamar rájöttem, hogy ha illedelmesen zörgetsz, akkor szívesen beengednek, és szívesen fogadnak, akár személyesen is, akár így rádión keresztül is, ugye a rádió könnyebben bemegy a nagy magas kapun keresztül is, de alapvetőleg, tehát nem barátságtalan és elzárkózó emberek, csak ezek a nagy kapuk, hát ezek kellettek akkor bizonyos funkciók miatt.
2: Meg ez, én rájöttem, hogy ez az alföldi népnek az építkezési stílusa volt.
1: Kész, igen.
2: Igen, magas
1: és ez nem elzárkózás jelent.
2: Igen, igen.
1: És nem barátságtalan légkört teremtenek ezzel. És bizony ebben a légkörben éltél itt egy évtizedig. Volt már egy kis szüneted egyébként, amikor éppen ugye nem dolgoztál, amikor gyermeked megszületett. Igen. Tehát kipróbáltad már azt, hogy milyen az, amikor nem te állsz a szószéken, de azért a javarészét végig dolgoztad ennek az egy évtizednek.
2: Igen, meg volt benne egy kis Covid.
1: Hát,

0: egy gyülekezetben fellendíteni az életet az ifjúsággal, az óvodaátvétellel.
1: Ne csak vasárnapról szóljon ez a igen. dolog, ugye? Így van.
0: Igen, és igen. ott nagyon próbálkoztam sokféle dologgal, a babamama körön át, a táborokon keresztül, a kézműves alkalmak, meg nagyon sokféle dolog, és akkor utána nekem is gyermekem lett. Az nekem egy nagyon kardinális dolog, hogy Cegléden lettem lelkész is, úgymond, önálló.
1: Igen.
0: Cegléden lettem anya, és Cegléd lett nekem az életemnek egy ilyen nagy mérföldköve.
1: Igen, igen, ez egy fontos lesz, amikor majd öregnéni korodban erre visszaemlékezel, biztos, hogy szép emlékek lesznek, de hát végül is akkor mi a távozás oka? Tehetjük fel a kérdést.
0: Hát több, nem is tudom, oka van, nem egy oka van, tehát nem azt mondom, hogy azért mentem el, mert, hanem azért, mert úgy érzem, hogy 10 évben annyit szolgáltam, meg annyit tettem, hogy én ebből most azt érzem, hogy szolgálatilag nem tudok többet kihozni. Úgy
1: hát
0: érzem,
1: hasonló,
0: hogy...
1: mint mikor idejöttél, hogy kell egy új kihívás?
0: Hasonló is. A másik meg, hogy nyilván nekem a családom Budapesten él, a kisfiam most 6 éves, és itt nem nagyon van segítségem abban, hogy ki hozza, ki vigye, hogy vigye. Tehát ez az elmúlt 6 év azért nekem nagy logisztika volt mindig megoldani.
1: Nem volt egyszerű bizony. Igen,
0: nem
1: igen.
0: él itt senki a családból, aki tud segíteni. Szóval nekem ez is egy ilyen fontos dolog volt, hogy közelebb a családhoz,
1: ez is,
0: akik
1: igen.
0: tudnak segíteni ebben. A másik meg, hogy én magam is szeretnék fejlődni, és beiratkoztam egyetemre. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemre fogok járni, és most egy mestertanári diplomát fogok szerezni, utána pedig doktori képzésre fogok beiratkozni.
1: Az igen. Hoppá.
0: És az a szolgálat, amit én Pesten fogok végezni, ott iskola lelkészi szolgálatban leszek, 3 nagy intézményegység fog hozzám tartozni, az Téló Gábor Evangélikus Ovoda Általános Iskola és Gimnázium.
1: Az
0: ott
1: szép.
0: Leszek vezetőlelkész ebben az intézményegységben, és abban bízom, hogy ez a szolgálat teljesen más, mint a gyülekezeti, és abban bízom, hogy emellett az egyetemet is meg tudom csinálni, mert hogy az nem gyülekezeti szolgálat, ami azt jelenti, hogy a vasárnapjaim szabadok, a hétvégék, az ünnepek, ugye a húsvét, karácsony,
1: igen, tünkök, igen.
0: Meg az egész nyaram. Tehát olyan beosztásom lesz, mint egy tanárnak.
1: Tulajdonképpen, igen.
0: Tehát az időbeosztásomat tekintve.
1: Tehát nem a templom lesz a fő munkahelyed.
0: Igen, hanem az iskola.
1: Hanem az iskola. És ez a tanítás, tehát ez a vér benned van már születésed óta szerintem, ugye?
0: Igen, én nagyon szeretek gyerekek és fiatalok között lenni. Nekem szerintem a lelkészi szolgálatomnak is a kardinális pontja mindig ez volt, hogy a gyerekek, a gyerekisten tiszteltek, a családi alkalmak. Tehát én nagyon a gyerekekre fókuszáltam itt is. Valamiért nekem ez fekszik, hogy a fiatalokkal...
1: Nem lehet elég korán kezdeni, ugye?
0: Igen.
1: Tehát óvodásokkal is már igen. bizonyos alapdolgokat meg lehet értetni, és bizony nagyon sokszor meg lehet felnőtt embereknek is jól el kell magyarázni, hogy megértsék az alapokat is akár sokszor.
0: Meg a gyülekezetépítés is ott kezdődik, tehát egy óvodás szülő, igen. magamról is tudom, mindent megtesz a gyerekéért.
1: Igen.
0: Ha a gyerek szeret templomban, ha abba a közösségbe szeret, ha szerepel, a szülő is eljön.
1: Egész az... életére kihat ez.
0: Igen.
1: Utána.
0: Meg az, hogy tudsz gyülekezetet építeni. A gyereken keresztül minimum 6 ember bejön a templomba. Pluszba.
1: Úgy.
0: Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknél kezdődik szerintem a gyülekezetépítés, mert a gyereken keresztül a nagymama is be fog jönni, meg a keresztülő, meg a testvér, meg a szülő. Tehát, hogyha a gyereknél indulsz, szerintem akkor nyersz egy csomó embert a gyülekezetben.
1: Nagyon fontos, és hát gyerekből meg akkor lesz elég a következő munkahelyen. Akkor már ott szeptemberben kezdesz is, ahogy indul
0: igen,
1: a tanév?
0: Igen, igazából már augusztusban.
1: Már akkor, hát persze, hát a pedagógusoknak már akkor kezdődik, tudom, pedagógus gyerek vagyok, tehát láttam azt, hogy a szüleim se szeptember 1-én mentek be először az iskolába, hanem már
0: augusztusban.
1: Bizony augusztusban már ott kell lenni, és elő kell készíteni. Hát ilyenkor aztán persze az is kérdés, hogy ki lesz az utód, ebben neked van beleszólásod, vagy ez abszolút a helyi gyülekezet dolga?
0: Én nem is szerettem volna beleszólni. Én úgy voltam vele, hogy van presbitérium, van gyülekezet.
1: Egy is van.
0: És ők tudják, hogy mit szeretnének, és akkor meghívással választottak egy hölgyet, Vecsésről fog érkezni, Heinemann Ildikónak hívják, és ő lesz az utódom.
1: Ő mikor veszi át a...
0: Már amúgy itt van, tehát én elköltöztem, ő már itt van. Tehát meg volt ez a hivatalos átadás, átvétel.
1: Tehát most már a vasárnapi istentiszteleteket is ő tartja?
0: Igen, az augusztus 2-ait már ő tartja. Én múlt héten tartottam az utolsót, 26-án, és akkor ő tartja, de megbeszéltük vele, hogy mivel nekem vasárnap kevesebb szolgálatom lesz, mint eddig, lesz egyébként, mert ott az iskolához igen. tartozó gyülekezetben azért én fogok szolgálni, meg segítek.
1: Nyilván igen.
0: de hogy vasárnap

0: alapvetően szabadabb vagyok, és hogy kérdezte, hogy szívesen jövök a helyettesíteni, és mondtam, hogy igen, úgyhogy még biztosan jövök sokat.
1: Tehát ez az szereti, hogy teljesen hátat fordít a Ceglédnek, és többet látni se akarod.
0: Nem is tudnék. Tehát én nagyon szeretek itt lenni. Én megszerettem, meg én úgy érzem, hogy befogadott a város.
1: Igen, igen. Na, mert kíváncsian várom a találkozást, nyilván őt is, az utódodat is meg fogjuk keresni, és megpróbálom becsalni majd ide a Cegléd Rádióba, de most egyelőre rólad beszélünk. A költözködés, hát én életemben egy párszor költözködtem, azért tudom, hogy ez azért nem egy félórás munka, tehát fú.
0: Nagyon kemény volt.
1: Ez kemény.
0: Meg az, hogy az elmúlt 10 évnek a emlékei végig följöttek nyilván, hogy az ember költözik.
1: Hát ilyenkor föltorlódnak, persze.
0: Meg tudod, ilyen, mikor az ember szelektál, és akkor fényképeket nézeget, az is elmegy az idő, hogy hú, még ezt a levelet elolvasom, azt a fényképet megnézem.
1: Olyankor aztán olyan, igen.
0: Igen, és igen. Akkor még ez a szelektálás, meg mi kell, mi nem kell, ez is egy jó dolog az alapvetően, hogy az ember selejtez, meg egy kicsit rendezi az életét. Szóval nem egyszerű elmenni, nem is tudok egy okot mondani, hogy miért, inkább ez egy sok összetevős kérdés, de azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok ezért a 10 évért, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem.
1: Bizony, bizony, bizony. És hál' Istennek azért ugye sokat szidjuk ezt a mai modern technikát, de azért lehetővé teszi az, hogy a kapcsolattartás akár napi szintű is lehet könnyebben. És hát a könnynél tartunk, itt a szemedben is látok egy-két könnycseppet most is, és mint a búcsúztató Isten tiszteleteden is azért kicsit kicsordult a szemedből. Hát nehéz, de azért olyan szép feladat vár rád, hogy erre szokták mondani, és egy lelkész ezt tudja, legjobban tudja, hogy a Jóisten a legnehezebb dolgokból is a legjobbat tudja kihozni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Abszolút, én is így gondolom.
1: És azt hiszem, hogy ez vár rád is. Mi nagyon szépen köszönjük ezt az egy évtizedet, amit ránk áldoztál, és nem csak közvetlenül az evangélikus gyülekezetre, hanem az egész városra, mindenkire, én azt hiszem. És nagyon-nagyon sok sikert, nagyon sok örömet kívánunk neked a további munkádhoz, és reméljük, hogy tényleg ezek a helyettesítések, vagy esetleg egyéb más alkalmak kapcsán találkozhatunk majd itt Cegléden is.
0: Én is, nagyon remélem, és köszönöm.
1: És most kéne elkezdeni ezt a beszélgetést, és folytatni még egy órán keresztül, de töröld le majd a könnyeidet, és igyekszem egy szép dallal búcsúzni majd, mert kell majd még az a szó, azt hiszem, amit majd te elmondasz itt a későbbiekben is, és kellettek ezek a szavak is, amiket most hallottunk tőled. Szlauk Orsolya, még egyszer köszönjük, Isten áldja meg a további életedet.
0: Én is köszönöm, és a Cegléd lakosságát is áldja meg a mindenható Isten.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kúria udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Are you-

0: Véget egy újabb órára jöhetnek a reklámok, majd pedig a friss hírek és indulat a következő óra Damien, David, Tyler és Nyla Jazz közös dalával Talk to Me.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
9: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: Reklámot hallottak az időjárásról.
10: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

De milyen a David Tyler Snyder, hogy ezt indította az órát, Talk to me, ezt a Tita 92.5-ön, én beszélek, nem is kell hozzá nagy felszólítás, de leginkább majd Szatmári Gábor és vendége beszél, hiszen folytatódik hétvégi ismétlő válogatásunk hamarosan. Zeklét rád, jó!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtól szél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Nem volt eseménytelen a nyár eddigi két hónapja a Ceglédi Kossuth Múzeumban sem, és a következő időszakra is jut bőven feladat az ott dolgozókra. Mindenről az igazgató Zakar József beszélgetett a Cegléd Rádió stúdiójában Szatmári Gáborral. Válogató műsorunkat ezzel az interjúval folytatjuk.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát kicsit szétnézünk a Ceglédi Kossuth Múzeum házatáján. Ebben segítségünkre az igazgató Zakar József lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek én is, és a kedves rádió hallgatókat is.
1: Így nyáron még nem igazából találkoztunk, olyannyira nem, hogy még a múzeumok éjszakáját se beszéltük ki úgy rendesen. Talán kezdjük ezzel, hiszen a nyár egyik legnagyobb eseménye mindenképpen, és legnagyobb tömegeket megmozgató esemény. Hogyan sikerült ez most 2026-ban?
2: Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, illetve a múzeum kollégáival együtt, sőt, hát azt is mondhatjuk, hogy a városlakók részéről is nagyon jó a visszajelzés, és mindenféleképpen pozitív hatása volt, már akkor érezhetően pozitív hatása volt a rendezvénynek, és hát azóta is vannak olyanok, akik megállítanak az utcán, és mondják, hogy nagyon jó volt, vagy a zenei része, vagy a tárlatvezetés, mert elég sokszínű programot igyekeztünk összeállítani.
1: Mint mindig.
2: Amiben így van, amiben megszólítottuk az óvodás korosztálytól a legidősebb korosztályig a potenciális látogatókat, és körülbelül olyan 1200 fő volt az, aki részt vett ezen az estén a rendezvény eseményein.
1: Az már látszik.
2: Ez egy szép szám, így van, és hát valóban voltak olyan programelemek, amik kimondottan nagy tömegeket vonzott. Ilyen volt például a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével a tűzugrás, illetve a táncház, de ugyanez mondható el a tárlatvezetésekről is, vagy a kézműves foglalkozásokról.
1: Hogy nem, és emlegetted a korosztályokat is, és tényleg még azért lehet, hogy sok emberben az van, hogy a múzeum az arra való, hogy oda öreg nénik, öreg bácsik járnak be, és nézegetik, és nosztalgiáznak, meg stb. Erről szó nincs, hát az óvodások is jöhetnek
2: abszolút,
1: valóban.
2: Abszolút, és hát visszatérve egy a múzeumok éjszakájára, pont az első programelem volt az, ami kimondottan a legfiatalabbaknak szólt, egy hangszer bemutatóval egy bekötött kis koncert, ahol a ritmus hangszerektől a dallam hangszerekig egyaránt mindenféle hangszernek a kipróbálására lehetőségük volt, tehát aktív közreműködői lehettek ők is ennek az eseménynek, és utána folytatódott 6 órától már a szélesebb korosztálynak szóló programok sora.
1: Hát jó pár éve ott vagy már te is a múzeumban, azért ugye megvan ezeknek az éjszakáknak az a jótékony hatása, hogy utána egy picit érezhető talán egy nagyobb érdeklődés a későbbi napokban, hetekben is még, ugye?
2: Igen, nyilván ez ad egy plusz lendületet, természetesen olyanok számára elsősorban, akik korábban mondjuk nem jártak nálunk, vagy nagyon régen jártak a múzeumban, de ez szerencsére nem csak a ceglédiekre jellemző, hanem a környékbeli települések lakóira is.
1: Sőt, akár távolabbiak.
2: Így van, és szerencsére most az utóbbi időszakban, ha statisztikát nézzük, akkor egyre több olyan látogatónk van, akik a Cegléd fürdőbe érkeznek, vagy a szállodába, és akkor mint plusz program elem ellátogatnak a múzeumba, ami egy óriási dolog, azt gondolom, mert pont ez lenne a város turisztikai értelme, hogy egymást segítsük, egymás programjait kiajánljuk, és esetleg valamilyen turinformirodának a közreműködésével egy programcsomagot is közreadjunk, és ebben szerencsére azért a turinformiroda mindig
1: abszolút partner.
2: És hát nyilván ez azért nekik is köszönhető, meg hát annak a színes kiállítási programsornak, ami mind a mai napig a múzeumban elérhető.
1: Igen, erre mindig is törekedtetek, és nagyon jó az, hogy tényleg azt is gondolhatja sok ember, hogy hát a múzeumban majd ilyen őskőkorszaki leleteket lehet csak látni, vagy hát esetleg még ugye a 17. 18. ne adj Isten 19. századig még elmegyünk, hát nyilván Kossuth városában ez elkerülhetetlen, de nem csak. Tehát bizony már az 1960-as évek is történelemnek számít nagyon sok honfitársunk számára. Én magam éppen a 60-as években születtem, és még vannak emlékeim is a 60-as évekről, de hát bizony sokan vannak, akiknek nincsenek emlékei, de akiknek vannak is, ők is szívesen megnéznek egy ilyen kiállítást, ami most még azért nyár végéig látható lesz ott nálatok, ugye?
2: Így van, előreláthatólag augusztus 23-áig lesz látogatható azok a 60-as évek című időszaki kiállításunk, ami a múzeumok éjszakája előtt egy héttel nyílt. És hát ez egy olyan kiállítás sorozatnak a második alkalma, amikor az a rendező elv, hogy az elmúlt három-öt évben a gyűjteményeinkbe bekerült műtárgyakat mutassuk be, és hát most fókuszáltunk a 60-as évekre, és abból mutatjuk be a hétköznapi életnek a tárgyait egy konyhaenteriőr, illetve egy szobaenteriőr társaságában hozzárendelve egy-egy tematikus vitrint, amiben például gyermekjátékok jelennek meg
3: jaj, de jó.
2: A 1960-as évekből, vagy a kávézás szokása szintén egy külön vitrint kapott, az alumínium tárgyak, eszközök
1: akkor
2: szintén.
1: Akkor terjedtek el, igen,
2: van,
1: leginkább széles valóban.
2: Körben. Igen. És akkor hát ez volt az a rendező elv, ami ezt a korszakot bemutatja, és hát itt a múzeum minden egyes kollégája, munkatársa aktívan részt vett.
1: Igen, és gondolhatnánk, hogy hát ez egy könnyű dolog, hiszen még nyilván a munkatársak között is vannak olyanok, akik emlékeznek erre a korszakra, de lehet, hogy épp ez a nehézsége, hogy na akkor ebből a temérdek dologból mit válasszunk ki, és mi kerüljön a vitrinekbe és a polcokra.
2: Hát részben nehézsége is volt, részben pedig könnyebbsége is, hiszen ugye a múzeumban is különböző korosztályú kollégák dolgoznak, és akkor én azt gondolom, hogy nagyon szépen össze tudtuk fésülni azt a képzelt és valós képet a 60-as évekről, amit most tolmácsolunk ebben a kis kamara kiállításban.
1: Igen, igen, ez melyik teremben látható?
2: Ez az emeleti időszaki kiállító tér kisebb felében, ahol annak idején a Patkós Irma életművét bemutató kiállítás volt. A másik nagy teremben nyár végéig szintén látogatható még a gimnáziumról szóló Tudás és közösség című kiállítás, valamint a földszinten továbbra is a Mi ceglédiek című kiállításunk, mert az
1: annak
2: nagyon
1: kellett
2: népszerű.
1: Volna bezárni elvileg?
2: Az 2025. március 31-én zárt volna be.
1: Igen.
2: Tavaly a minisztérium részéről

0: gondolkodni azon, hogy majd miféle tárlatok keretében lesznek ezek majd közszemlére téve. Milyen gyarapodások történtek most, amikre úgy büszkék vagytok?
1: Hát egyik gyűjtemény sem lehet kihagyni ebből a sorból. Talán a legfrissebb vagy legutóbbi az a néprajzi gyűjteményhez kapcsolódik, egy ceglédi kádármester, Gály József kádármesternek a teljes műhely felszerelését kaptuk meg az örökösöktől, aminek mi nagyon örülünk, mert korábbi évekből a gyűjteményünk már rendelkezett bizonyos tártípusokkal, de így összefogóan vagy átfogóan kádármesterséget még nem tudtuk volna bemutatni, tehát hogy itt tényleg a különféle profilú gyalugtól kezdve a szorítókon át nem értek teljesen minden részletéhez hozzá.
0: De ez még
1: hozzá.
0: Az a kisipari része, ugye, mert volt itt a híres nevezetes hordógyár is, idején itt Cegléden, de ez még a kisipari hordógyártás.
1: És szerencsére itt azért fotográfiáktól kezdve a munkakönyvön kereszt, tehát egy teljes anyag került be. De ugyanígy említhetnénk a történeti gyűjteményünket is, itt is talán helytörténet, illetve a Kossuth kultuszhoz kapcsolódóan, igen, különböző tártípusok, falvédők, ábrázolások, üvegpohár, kehely, tányérok, ami Kossuth címert, vagy Kossuth feliratot, vagy Kossuth portrét ábrázolnak, tehát hogy ez is egy folyamatos gyarapodással bíró gyűjteményi egység. Illetve hát a képzőművészeti anyag, ami szintén most az elmúlt, hát mondjuk azt, hogy negyed évben egy szép számmal, illetve minőségben is jól tudott gyarapodni.
0: Ez nagyon jó, és tehát ugye ezeknél pedig ugye nagyon fontos az állag megőrzés, a karbantartás, és ez ügyben is volt kis sikeretek,
1: igen,
0: ha jól tudom.
1: Igen, hát egy 1949-ben a múzeum gyűjteményébe került egykori városi főjegyző, illetve a város első szabadon választott országgyűlési követ a portréképe, 1848-ban volt ő az első szabadon választott követünk, Varga Sándor, akinek a fia, szintén Varga Sándor, festőművészként tevékenykedett, és a tavalyi év során sikerült kideríteni, hogy ő ennek a portrénak az alkotója, és pályázati kereten belül ezt a festményt restauráltatni tudtuk, szakrestaurátorral, tehát festőrestaurátor, művész közreműködésével, bevonásával. A keretet pedig, ami szintén eredeti keret, te ennek a festménynek, az pedig Malenikő, a múzeum restaurátora újította meg. És hát annyit érdemes azért erről a képről tudni, hogy az egykori városházának a tanácsterme falán lógott. Az akkori tanács rendelte meg az 1860-as években, és ettől a festőtől, Varga Sándortól még egy 1877-ben készült egész alakos Kossuth portré is van a gyűjteményünkben. Ez is a valamikori városháza kép csarnokához
0: még
1: tartozott. Így van.
0: Még a régi városháza.
1: Így van, úgyhogy ezért is fontos kordokumentumai ennek az idő szaknak a múzeum gyűjteményébe, illetve a város történet.
0: Ezeket mikor láthatjuk majd?
1: Hát a Varga Sándor ábrázoló festményt bármikor, amikor betér a látogató a múzeumban, mert a lépcsőházunkban helyeztük el.
0: Tehát az ott lesz mindig. Az,
1: hát vannak jövőbeli terveink, hogyha egy új állandó kiállítást tudnánk megvalósítani, akkor ez biztos, hogy akkor az 1848-as, 49-es eseményeknél várostörténeti lebontató kiállításban szerepelne.
0: Igen. A nyár hátra lévő részére vannak-e még nagyobb ívű terveitek?
1: Hát folytatjuk azt a munkát, amit eddig is végeztünk, tehát a gyűjtés, az állagmegóvás, a leltározás, a revízió,
0: az mindig.
1: A digitalizálás. Szerencsére most nyáron is van diákmunkás, illetve iskolai közösségi szolgálatos diák a múzeum keretében, és ők azért most a digitalizálásnak oroszlán részét végzik. Ha a tavalyi nyár számadatait vesszük alapul, akkor tavaly közel 48 ezer oldalt tudtak beszkennelni, ami óriási dolog, főleg kutatás szempontjából, kereshetőség szempontjából.
0: Az már kilóra is sok.
1: Igen, igen. Hát folyóméterben, ha nézzük, ez körülbelül egy olyan 12 méternyi anyag, ami nyilván sok, de nem fedi azt a valós mennyiséget, amit
0: hát
1: mondjuk egy-egy lap megfogása jelent.
0: Igen, igen. Na, hát akkor jó munkát még a nyár hátralévő részére is, és ugye a nyár végéig, augusztus
1: 23-áig.
0: Nekem ez egy kedves dátum, mert én aznap szereltem, augusztus 23-án a katonaságtól, de ez nem most volt, hanem még 1988-ban, na mindegy, elnézést a kis privátkodásért.

0: de mindenképpen meg fogom jegyezni ezt a dátumot, és mindenképpen ezt a kiállítást ajánlom mindenki szíves figyelmébe, és akkor szerintem zenében is erre fogunk majd reagálni, erre a korszakra, erre a 60-as évek vége korszakára, amit a kiállítás gyönyörűen bemutat, és hát erről is és sok másról beszélgettünk a Kossuth Múzeum igazgatójával, Zakar Józseffel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor neked és munkatársaidnak is nagyon kellemes, jó munkás nyarat kívánok.
1: Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody test összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: Már is jönnek a reklámok, ami annyit is jelent, hogy véget ért egy újabb óra, meg mondjuk az óra is ezt mutatja. Jönnek majd a friss hírek, és indul a következő óra Revillénnel.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Tovább fokozódik a hőség. Mindenhol biztosított az ivóvízellátás. Meghalt két ember az Ozora Fesztiválon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombottán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően is az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket, intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő két hétben is rendkívüli hőség várható. A miniszter ezért mindenkitől azt kéri, hogy takarékoskodjon és körültekintően használja a vizet. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. 2 meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A szervezők közölték, a zenei programokat már ma, az eredetileg tervezetnél 2 nappal korábban leállítják.
2: Az időjárásról.
8: Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a Dunántúli középhegységben záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leállósávot elkerítették, 2 szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Remélén, találva Love Me Not című 2024-es slágerrel elindult egy újabb óra itt a 92-ötön. Egy újabb óra, amiben jön egy újabb beszélgetés, hétvégi ismétlő válogatásunk záró beszélgetése. Hogy miről szól, akik velem tartottak, már 12 óra után is tudhatják, akik nem, hamarosan megtudják. A mikrofonnál addig is Becker.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegléd Alkotók Egyesülete, a Cegléd Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Az utóbbi időben egyre több szó esik az egyre romló közbiztonsági helyzetről, ami nem jó hír, az viszont igen, hogy egyre többen vesznek részt különféle mozgalmakban, és vállalnak szerepet a bűnmegelőzésben, akár civilként is. Közülük sokakat a Ceglédi Őrszem Egyesület fog össze. Elnöküket Erdődi Péter Szatmári Gábor kérdezte a részletekről. Hétvégi válogatásunkat ezzel az interjúval zárjuk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát Cegléd közbiztonságáról és az arra vigyázókról fogunk beszélgetni, és ebben pedig segítségemre lesz a Ceglédi Őrszem Egyesület elnökeként Erdődi Péter, akivel már sokféle témáról, gasztronómiáról, mindenről beszélgettünk, de már az Őrszem Egyesületről is nem egyszer. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogy telik a nyár? Úgy is feltehetném a kérdést, persze, hogy a nyár most így közbiztonsági szempontból erősebb, vagy gyakorlatilag nem lehet kiemelni az évnek egy-egy bizonyos időszakát ilyen szempontból?
3: Szerintem ki lehet emelni, mert a téli időszak, amikor korábban sötétedik, az mindig veszélyesebb a kertes házakra. Viszont úgy, mint máshol, mint a önkormányzatnál, vagy törvényhozóknál, mi nem megyünk szabadságra.
2: Nem lehet.
3: Mert nem lehet, így van. Mi nem engedhetjük meg ezt magunknak, ugyanis azért vannak tervek, és van mit tenni.
2: Van. Mióta is működtök ti így, hivatalosan mondhatni?
3: Hát a hivatalos az márciusi történet.
2: Igen.
3: Márciusban alakultunk, de hát előtte már...
2: Már bizony már voltak éve. Előzmények. Igen. És hát tulajdonképpen miből is áll a tevékenység? Ha valaki még nem találkozott volna veletek, volt ilyen mázlista, hogy megúszott mindenféle ilyen atrocitást. Miből áll a tevékenység az Egyesületnek?
3: Ez egy közösség alapú rendszer. Ez úgy néz ki, hogy azok az emberek, ceglédi lakosok tudnak csatlakozni első körben hozzánk, akiknek van saját kamerájuk. Uh-huh. És itt szokott mindig egy félreértés lenni, hogy ezeket a kamerafelvételeket mi nem gyűjtjük be, nem kapcsolódunk rá ezekre a kamerákra, igen, hanem mindenki a saját kameráját kezeli, és hogyha valami esemény történik, akkor mi abban tudunk segíteni akár a hatóságnak, akár abban, hogy gyorsabban utolérjük a tettest, hogy mi már tudjuk azt, hogy ezeken az utcákon halad végig az elkövető, akkor tudjuk, hogy kiknek van ott kamerájuk, és célirányosan időpontot tudunk mondani az embereknek, hogy legyen szíves, nézze meg 10 óra 25 perckor, hogy lát egy piros pulóveres, vagy egy kapusznis embert, vagy épp ott ül be az autójába, akkor már egy rendszámot is lehet nézni. És nagyon fontos az, mert ugye mindig megkapjuk a kérdést, hogy mi a jogszerű, és mi a jogszerűtlen.
2: Igen, itt azért erre nagyon vigyázni kell, persze. Igen.
3: Tehát az tény, hogy telibe közterületet nem vehet a kamera.
2: Igen.
3: Hozzáteszem, hogy attól függetlenül, ha véletlen ilyen van, attól még azt a rendőrség felhasználhatja.
2: Persze.
3: És az, hogy kinek hogy van beállítva a kamerája, az mindenkinek a saját felelőssége, és nem az Őrszem felelőssége. Mi gyakorlatilag csokorba szedjük ezt az egészet, és így tudunk segíteni.
2: Igen, ugye ezek nem kézi kamerák természetesen, hanem térfigyelő kamerák, amiket a házakra, vagy kerítésekre, vagy valahová szoktak felszerelni. Ezek beszerzésében is tudtok segíteni esetleg?
3: Tudunk segíteni, sőt van egy vállalkozó, aki egy hónappal ezelőtt felajánlott nekünk 15 kamerát.
2: Az már jó.
3: Kártyával együtt, memóriakártyával, illetve az Egyesületünk is eljutott arra a pontra, hogy ez mellé még 15 kamerát fel tud ajánlani. Sőt, 15 plusz egyet, mert most van egy olyan hely, ahol nem egy egyszerű kamerát kell felszerelni, hanem ami napelemes, ami GSM kártyával működik, tehát az internet sem elérhető ott, de annyira kényes a hely, hogy valamilyen megoldást kell találnunk, de erről is beszélhetünk majd.
2: Arról is például a kényes helyekről, hogy melyek a legfertőzöttebb területek itt Cegléden.
3: Most épp amire utaltam az előbb, az a Budai úti vasút megállónál van.
2: No.
3: A biciklitároló, és van ott egy autóparkoló is.
2: Igen.
3: A közterület felügyelettel felvettem a kapcsolatot, és van egy kamera, amit mi megvásároltunk, és azért, hogy minden jogszerű legyen, mi ezt a kamerát internettel és memóriakártyával együtt, mi ezt felajánljuk,
2: igen,
3: az önkormányzatnak, hogy ezt kezeljék ők, hogy még véletlenül se legyen ebből probléma.
2: Persze.
3: És bízom benne, hogy pozitív elbírálást kapunk, de hát ott most éppen szabadságon vannak, meg nyári szünet van.
2: Ott van
3: viszont,
2: nyári szünet, igen.
3: Viszont nem fogunk várni a nyári szünet végéig, mert hogy az idő sürget, és nem szeretnénk, hogy még több káreset legyen ott ezen a területen. Így van egy olyan megoldásunk, ami jogszerű, de jobban szeretnénk, hogyha ezek a felvételek, ezek a közterület felügyeletnél lennének.
2: Ott lennek, ott landolnának természetesen. Egyébként a külső területek fertőzöttebbek, vagy itt akár a benti sűrűbben lakott területeken is elkelnek ezek a kamerák?
3: Mindenhol el kell. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőnek a biztonság technikája, és nem is a jövőnek, hanem a mai napnak is, a biztonság technikája, az most már nagyban hozzásegít a bűnmegelőzéshez. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy visszatartó erő lehet az, főleg, hogyha feltüntetjük azokat a helyeket, ahol kamerák vannak kirakva, mert hogyha látja az elkövető, hogy ebbe a házba is kamera van, sőt, ez még be van kötve az őrszemhez is, idézőjelve bekötve, akkor ők biztos, hogy mindent megtesznek azért, hogy előkerüljön. Ezért...
2: Hát ennek van visszatartó ereje, na, nincs mese, persze.
3: Igen. Amúgy ez a tábla, ahogy a kapitány helyettes úr fogalmazott, ez pontosan olyan, mint egy vigyáz, a kutya harap.
2: Igen.
3: És ne menjen be, mert ott a kutya, ne jöjjön be ide, mert...
2: Igen, megfogja. A kamera is harap.
3: Igen. Tehát... Igen. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy rendőrkézre kerüljön.
2: Ha most így százalékban ki kéne fejezni, hány százalékon álltok ahhoz képest, ami mondjuk a vágyálmod neked is?
3: Csatlakozásban?
2: Akár, meg kameraszámokat tekintve. Most 31 kameráról beszéltél, új kameráról. Hány van most egyébként, szabad ezt tudni, vagy hadititok?
3: Szám szerint akkor se tudnám megmondani most, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni, és nyilván őszinte akarok lenni. Igen. Az Egyesületnek 31 kamerája van, de azok a lakosok, akik csatlakoztak már, és ezután fognak csatlakozni, ugye nem biztos, hogy mindenkinél csak egy kamera van.
2: Például.
3: Ugye van, ahol mondjuk kereszteződésben lakik, és ő úgy érzi magát biztonságban, a házának a két oldalára
2: mind a két
3: szerel fel
2: persze,
3: kamerát. Igen. Tehát ezt így számszerűsíteni nem is akarom, meg nem is tudom, de nem vagyunk még elegen. Uh-huh. Ahhoz, hogy lefedjük az egész várost, és ez a cél, hogy lefedjük az egész várost, és meg tudjuk szüntetni. Megszüntetni? Soha nem lehet megszüntetni.
2: De
3: lecsökkenteni, nagyban lecsökkenteni a betörések számát.
2: Igen, és mondjuk

0: Pest.
1: Így van, pontosan. Hát te nagyon fiatal ember vagy. Én még gyerekkoromban emlékszem a Kékfény című tévéműsorra.
0: Én is.
1: És Szabó László ott nem egyszer elmondta, hogy bizony kéri a rendőrség, a lakosság segítségét bizonyos esetekben. Hát akkor még nem voltak térfigyelő kamerák, de hogyha valaki látott valami gyanúsat, akkor kérték már akkor is, hogy a lakosság segítsen. Hát ennek egy picit profibb, modernebb formáját űzitek ti most, mondhatni.
0: Igen, ugye? És innen is kérném a lakókat, az itt élőket, hogy aki teheti, csatlakozzon hozzánk, nem kerül pénzbe.
1: Tehát
0: info@ceglediorszem.hu, erre kapunk egy e-mailt névvel, telefonszámmal, utca és házszámmal, és mi fölhívjuk őket, fölveszük velük a kapcsolatot, elmondjuk neki, hogyha még mindig valami kérdés lenne, elmondjuk, hogy miről szól az őrszem. Nincs tagdíj, a tagdíj az egy más történet, de itt most a pártoló tagságról van szó.
1: Igen.
0: Aki a kamerájával tud csatlakozni hozzánk és segíteni a munkánkat.
1: Igen, ha nincs kamerája, nem futja rá, mert azért nem két fillérbe kerülnek ezek az eszközök nyilván. Ebben is tudtok azért valamit segíteni?
0: Igen, hát ezért van most ez a 30+1 kamerát, ami még igen. bővülni fog. Ők is keressenek meg. Találkozunk folyamatosan azzal, hogy keresnek, mert szeretnének kamerát. Nyilván mindenkinek nem fogunk tudni kamerát adni,
1: de
0: megvizsgáljuk, és pedig úgy, hogy minden körzetben van egy kapcsolattartónk, és ő föl fogja venni vele a kapcsolatot, és ki fog menni, vagy ki fogunk menni, és hogyha a közelben, mondjuk a második vagy harmadik szomszédnál nincs kamera, és ebben az esetben mondjuk indokolt is, hogy legyen itt egy kamera legalább, akkor kihelyezzük a kamerát az ott lakónak, így van, az ott lakónak pedig csak áramot és wifit kell biztosítani hozzá.
1: Igen, ennyit. Hát azt meg úgy is használja.
0: Igen, az meg alapul
1: és
0: van már mindenkinek.
1: Nem fogyasztanak ezek olyan nagyon sokat.
0: Semmit.
1: De természetesen. Igen, ez fontos. És ha mondjuk egy cég úgy gondolja, amelyik ilyen kameraforgalmazással foglalkozik, az is jól esne nektek, mondjuk?
0: Hát hogyne, szívesen veszünk minden támogatást, de nem kérünk. Tehát nem ez a célunk, hogy mi most adományokat vagy felajánlásokat gyűjtsünk, hiszen azért jöttünk létre, hogy mi segítsünk, és ne nekünk segítsenek.
1: Igen, igen, igen. Úgy szervezetileg röviden, mert azért szalad a műsoridőnk, hogyan működtök, milyen rendszerességgel találkoztok, vagy üléseztek, úgymond?
0: Igen, minden hónap első csütörtökén van taggyűlésünk, de az elnökség előfordul, hogy sűrűbben is összeül, mivel még azért nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek.
1: Persze.
0: És azért vannak mit megbeszélni.
1: Igen, igen, például az, hogy mondjuk egy alelnökváltás is történt most nemrégiben.
0: Igen, ugye? Igen, igen. A Nagy Zsolt alelnökünk a munkája miatt, nagyon sok munkája van, és ő úgy döntött, hogy átadná ezt az alelnökséget annak, aki többet tud foglalkozni.
1: Hát igen,
0: nem
1: azért,
0: akarta, hogy ez az egyesületnek a kárára váljon, hogy ő nem tud esetleg akkor jelen lenni, amikor tényleg
1: muszáj,
0: szükség lenne rá, és ezt mi megértjük, és innen is köszönjük az eddigi munkáját, és Puskás Attila mellett, aki alelnök, Újvári Gábor lett az új alelnökünk, akit, hogy is mondjam, cson nélkül megszavaztunk, mert az a munka, amit ő tanúsít az őrszemben, az a lelkesedés, az a kezdeményezés, az a tenni akarás és odaadás, amit tesz az egyesületért, az példamutató, és nekünk nagyon fontos, hogy ilyen emberek legyenek köztünk.
1: Na, már még egyszer a végén majd a jelentkezésről. Korhatár van-e egyébként?
0: Hát nincs. Hát,
1: gondolom, óvodások nem fognak jelentkezni.
0: Hát igen, igen, igen, 18 fölött.
1: Ez. Tehát, ugye, tehát felnőtt
0: igen,
1: embereket.
0: Igen. Nyilván vannak olyan, bocsánat is, vannak olyan nyugdíjasok is, akik azt mondják, hogy hát nem csatlakozunk, mert hát most mi úgyse tudtunk segíteni. Higgyék el, tudnak. Ha van
1: igen.
0: kamerájuk, tudnak segíteni, és ők is sokkal nagyobb biztonságban
1: és
0: lesznek.
1: Teszem azt, a nyugdíjasok talán többet vannak otthon, és többet látnak.
0: Hát ugye? Igen, igen, igen, de ugye régen volt az a kamerarendszer is, amikor az idősebb hölgyek ugye kint ültek a kapu előtt, és mindent láttak, úgyhogy az is jó, de most már ez a
1: biokamerák voltak még.
0: Igen. Azt tudnunk kell, azt még gyorsan elmondom, hogy ez az állapot, ami most jelenleg Cegléden van, nagyban nyilván a drognak köszönhető.
1: Nagyon bizony.
0: Azért ez nem egyik napra a másikra alakult ki. Tehát azért kell egy olyan összefogás most, és nem hagyatkozhatunk, és nem tolhatunk most már mindent a rendőrségre, vagy az önkormányzatra. Azért kell egy olyan összefogás, hogy tudjunk ez ellen tenni, és szüntessük meg ezt az állapotot.
1: És igen, hadd érezzék a rossz fiúk, rossz lányok, hogy nincsenek biztonságban. Tehát sokan odafigyelnek, és nem csak az egyenruhások, hanem bizonyos

0: bizony a lakosok közül is nagyon sokan. Legesleg végül még egyszer a címet, ahol esetleg jelentkezni lehet, ahol meg lehet titeket találni.
1: info@ceglediorszem.hu.
0: Nagyon egyszerű. Akivel pedig beszélgettem, a Ceglédi Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter volt. Jó munkát, bármi közlendőtök van, nagyon szívesen megosztjuk itt a 92.5-ön. Köszönöm szépen, Peti.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
7: Let's go, girls.

0: sose kéri, hogy maradjál.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz Tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás fekétszolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthető, a kiállítás ingyenes.

Fekvő Rádió.

0: Véget ért egy újabb óra, jöhetnek most már a reklámok, majd pedig a friss hírek, hogy utána indulhasson a következő óránk. Lady Gaga és Ariana Grande közös dalával Rain on Me 2020-ból szól a sláger.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Tovább fokozódik a hőség. Kritikus napok jönnek a meleg és a szárazság miatt, mondta a kormányfő. Meghalt 2 ember az Ozora Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg illegálisan átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Közben Olaszország egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést. Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Atén térségében pusztító erdőtüzeket. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő hegyvidéken van, ahol a lángok már egy várost is veszélyeztetnek. Több települést már ki kellett üríteni.
2: Az időjárásról.
6: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivadar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra Lady Gaga és Ariana rendelkezős dalával, egy újabb óra, ami már egyben az utolsó is, amit együtt töltettünk a mai napon a mikrofonnál Becker Bernadett. Néhány hasznos információ, egy-két kalendáriumi hír, névnapköszöntő és ehhez hasonlók. Szóval ez vár ránk a következő órában, ebben az órában. És persze nagyon jó slágerek. A folytatásban már is itt van Billie Eilish és a Bad Guy.

0: senki sem bán. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

ünnepelhetik névnapjukat a régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata, amely Árpád fejedelem dédunokájának a neve jelentése valószínűleg Lélek. Kedves Lehelek, nagyon-nagyon boldog névnapot! 92.5 Létrádió.

Jöjjönek hát most már események, évfordulók, természetesen augusztus 2-ához kapcsolódóak. Ma van a cigány holokauszt emléknapja. A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusán határozták el az emléknap megtartását. 2015-ben az Európai Parlament felvette a hivatalos emléknapjai közé European Roma Holocaust Memorial Day néven. 134 éve annak, hogy Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. 119 éve ezen a napon rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet. 81 éve ezen a napon Potsdamban befejeződött a győztes szövetséges hatalmak vezetőinek csúcs találkozója. 81 éve ezen a napon Benes dekrétumai megfosztották állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat. 68 éve annak, hogy életfogytiglani börtönbüntetése ítélték Göncz Árpádot. 36 éve pedig ezen a napon Irak megtámadta Kuvaitot, ezzel elkezdődött az öbölháború. 93 éve ezen a napon megkezdődött a Gödöllőn rendezett cserkész virágtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett dzsembori. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek a naphíres születjei. Cegléd Rádió FM 92.9.

most már a nap híres, vagy híresebb szülöttjei. 77 éve annak, hogy megszületett Farkas Bertalan, és a kalendárium, amelyet én használok, az ezenanapon.hu, egy kicsit nem van maradva, mert azt írja, hogy mindeddig egyetlen magyar űrhajós, ez mondjuk már nem igaz, de hogy az első, az teljesen biztos. 134 éve ezen a napon megszületett Charles A. Wheeler, aki szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt, köszönjük neki. 104 éve született Agárdi Gábor, jászai és Kossuth Díjas színész, a Nemzet színésze. 101 éve született Vámosi János énekes, aki feleségével, Zárai Mártával a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt. 94 éve született Peter O'Toole, 8-szoros Oscar-díjra jelölt ír származású brit színész. Mivel az Amerikai Filmakadémia díját nem sikerült elnyernie, 2003-ban életműdíjban részesítették. Az 1962-ben készült Arábiai Laurence című film főszerepet tette híressé, de több mint 50 éves pályafutása alatt rengeteg változatos szereppel kápráztatta el a közönséget. 53 éves ma Ulmai Mónika színésznő. Igen, Moncsicsi dalát is neki köszönhettük annak idején, vagy legalábbis a hangot mindenképpen. 1978-ban ezen a napon megszületett Kárász Eszter, magyar színésznő, előadó művész. 1975-ben pedig megszületett ezen a napon Molnár Tamás, 3-szoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. A ma ünneplőknek nagyon boldog születésnapot kívánok!

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegléd Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői, siparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotó

0: toborzó ünnepély és huszárfesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-ig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Ceglédi.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, idesz ingyenes invaditest összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklám.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtól szél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találhatják. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít. Jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, én terveim szerint jövő vasárnap érkezem újra, addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró, gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró, gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Tovább fokozódik a hőség, kritikus napok jönnek a meleg és a szárazság miatt, mondta a kormányfő. Nem bírnak az erdőtüzekkel Görögországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Tunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg illegálisan átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Közben Olaszország egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést. Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Atén térségében pusztító erdőtüzeket. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő hegyvidéken van, ahol a lángok már egy várost is veszélyeztetnek. Több települést már ki kellett üríteni.
1: Az időjárásról.
3: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM92-öltött Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz a San Sebastiani egynapos versenyről, valamint a magyar csapatok Európában való szerepléséről is, ugyanis a Fradi, a Paks, a Győr, valamint a Debrecen is játszott, vagy az Európa Ligában, vagy a Konferencia Ligában a héten. Tartsanak velünk!

0: Hamarosan lezárul a felkészülési időszak, így tehát lezárult az is, hogy kik kerülnek be a ceglédi felnőtt kézilabda csapat idei keretében. A kapusok Varga István, Csányi Péter, balszélsők Ruzsmányi Bence, Angelbrand Ákos, míg a jobbszélsők Brand Balázs, beállók Szőlősi Szabolcs, Dávid Márk, Dávid Máté, Kaposvári Bence, Szepesi Péter, a balátlövők Barta Bence, Lendvai Szabolcs, jobbátlövők Racskó Máté, Pulai Gábor, Nemes Dávid, és az irányítók Vetési Bence, Nagy Adrián, valamint Csollár Ádám, ez lesz tehát az idei keret.
1: FM 92.5 Ceglédi Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Lejátszott a első felkészülési mérkőzését a ceglédi KKS-en. Az ellenfél az élvonalban szereplő Sziget-Szent Miklós együttese volt, amely végül győzelmet aratott. A mérkőzés kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a szakmai stáb felméri a csapat jelenlegi állapotát, valamint játékhelyzetben is kipróbálja az edzéseken gyakorolt elemeket. Bár az eredmény ezúttal az ellenfélnek kedvezett, az ilyen felkészülési találkozók legfontosabb célja a fejlődés, az összeszokás és a tapasztalatszerzés. A szezon kezdetéig még több edzőmérkőzés is vár a csapatra, melyek során tovább épülhet az együttes. Ceglédi KKS-sel Sziget-Szent Miklós, 31-36.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Lejátszotta első mérkőzését a Cegléd a Gödöllő ellen a MOL Magyar Kupa első fordulójában, ahol sajnos a ceglédi alakulat 0-3-ra kikapott. Kecskeméti József vezetőedző értékelése. Nem lenne szabad ilyen forróságban a szabadban tartózkodni, illetve bármilyen mozgást végezni. Le a kalappal mind a két csapat játékosai és a kilátogató nézők előtt, hogy a hűsítőhabok vagy a légkondis szoba helyett a foci meccset választották. Gratulálok a vendégeknek, igazolták a papírformát, ekkora a különbség az NB3 és a megye 1 között, amit a 60. perc után realizáltak is. Jól kivehető, hogy ők két héttel előrébb járnak nálunk a felkészülésben, de a két keret közti fizikális és minőségbeli differencia is jól látható volt. Dicséret illeti a játékvezetőt is, aki hagyta a férfias játékot, így a borzalmas kánikula ellenére folyamatos volt a játék. Van még két hét a felkészülésünkből, jó kis erőfelmérő volt ez számunkra. Látjuk, hogy hol is járunk, mit kell még javítanunk.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.

Remco Evenepoel nyerte a San Sebastiani egynapost, más néven a Donostia Classicoát. Gyönyörű vidék adott otthont a nyári egynapos versenyek jégkövének, ahol több mint 220 km várt a mezőnyre, no meg pokolian nehéz hegyek. Baszk föld különleges földrajzi fekvése miatt a versenyzők szinte állandóan vagy fel vagy le haladtak, síkrészek nem igazán voltak az útvonalban, leszámítva a San Sebastian belvárosát, ahol a befutó volt. Több jó formában lévő versenyző érkezett meg erre a versenyre, a fogadóirodáknak a címvédő Giulio Ciccone, a kiváló Giro-t tekerő Johnny Narváez és természetesen a verseny háromszoros győztese Remco Evenepoel számított favoritnak. Utóbbi messze vezette a kategóriát, másfélszeres pénzt lehetett nyerni a Frisch Tour második helyezett győzelmével. Nos persze, aki az ő győzelmével kalkulált, az nem tévedett, de ez korán sem volt egyértelmű a verseny során, ugyanis 50-nel a vége előtt defektet kapott Irún városa környékén, viszont egy lejtmenetes mentőakció során Scaronival és többek között egy UOS sorral, ahol Jan Christen és Johnny Narváez is volt, sikerült visszakapaszkodni a Barry Rondel Ciccone Fun Hills féle 10 fős első csoporthoz. Az utolsó emelkedőn 8-al a vége előtt a Murhillon támadott először Remco Evenepoel, akivel csak Richard Carapaz tudta tartani a tempót, a lejtmenetre pedig 10 másodperces előnnyel érkeztek. A mezőny legjobb időfutam menője pedig alig ha fog bárkit visszaengedni, ha már kialakította az előnyt, a sprintben pedig lenyomta Carapazt, ezzel a Donostia történelmének legsikeresebb versenyzője, a harmadik helyen egyéb iránt a Viszmából Ben Talet ért célba. FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

Egyaránt 2-2-t játszott a Ferencváros és a Paks is, előbbi az Európa, míg az utóbbi a Konferencia Liga selejtezőjében, ám ezek a meccsek más-más összetett eredményre voltak elegendőek. Az első mérkőzésen a Paks otthon 1-2-re kapott ki a Panathinaikosztól, így bár bravúr volt az idegenbeli döntetlen, főleg, hogy a 85. percig hosszabbításra állt a párharc, végül nem sikerült kiharcolni a továbbjutást. A Fradi az első meccsen idegenben tudott egy gólos előnyhez jutni a Twente ellen, az Üllői úton pedig 2 gólos előnyre tett szert a zöld-fehér csapat, annak ellenére, hogy Rommenst az első félidő vége felé kiállították. A holland csapat azonban a hajrában 2-szer is betalált, előbb a 82. percben, majd a 86. percben Lukasz Fennegorov Hesseling tudott betalálni a kapuba, így tehát a végjáték elég izgalmas, a sikerült, de végül kibekkelte a Fradi. A Győr is tovább jutott luxemburgi ellenfelével szemben, idegenben 6-2, majd otthon 1-1, mint ahogy a Debrecen is, akik a Jereván ellen őrizték meg 1 gólos előnyüket. A hajdúságiaknak majd a Köbenhavn lesz az ellenfelük, a Győrnek a Riga, a Fradinak pedig a Górnik Zsáb.

0: A Cegléd Rádió hétvégi sporthír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
7: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Drónnal zavarta a spliti repülőtér forgalmát egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart.
1: Az időjárásról.
7: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Ketten meghaltak az Ozora Fesztiválon. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart.
1: Az időjárásról.
4: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A kis repülő egy nyílt mezőre zuhant, majd kigyulladt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
1: Az időjárásról.
4: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-tön, kedves hallgatók, köszöntöm Önöket a mikrofon mögött, Vörös Nandi, és bár néha-néha van olyan adásunk, amikor vendég van, ma olyan Ceglét hangja következik, amikor szólóban folytatom, hiszen már szerintem jól tudják, hogy egy időre Barbit hosszabb időre nélkülöznünk kell, szerencsés nélkülözés ez, úgyhogy mindenképpen örülünk neki, nem annak, hogy nincs itt, hanem annak örülünk, ami miatt nincs itt. De a lényeg az, kedves hallgatók, hogy egyedül is folytatódik a Ceglét hangja, mégsem leszek egyedül, hiszen Önökre most is számítok, 0635 92 95 5-ös kívánság@ceglidradio.hu, vagy van egy Facebook oldalunk is, a facebook.com/ceglidradio, itt is írhatnak nekem válaszokat, méghozzá arra a kérdésre, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt. Erre vagyok kíváncsi, mindenféle dolog jöhet, amit elképzelt egy gyermek, hogy az ő fejében, a gyermeki világában hogyan is történhet meg valami, mit lehet megvalósítani, mit lehet elérni, akár mindenre gondolhatnak, és hát tulajdonképpen erre várom a válaszokat. 0635 92 95 5-ös, ez most egy rövid bevezető lesz, mert megadom Önöknek az időt, hogy válaszoljanak erre a kérdésre, és akkor meglátjuk, mik jönnek a következő, hát mondjuk ugye 120 percben, de valójában nem lesz annyi a műsor, hiszen már egy ideje tart, nem is fog teljesen 9 óra utánig, tehát végig tartani. A lényeg az, hogy 4 blokkban jelentkezem majd be ezzel együtt. Természetesen, úgyhogy még maradék 7 blokkban, amikor is az Önök válaszait fogom felolvasni, és amit lehet ki is beszélünk, remélem jó téma lesz. Hogyha igazán jó téma lesz, akkor lehet, hogy 2 órás lesz, mármint, hogy 2 adásos lesz ez a műsor. A lényeg az, hogy a kérdésünk mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek hitt, de az igazából hülyeség volt. El lehet engedni a fantáziát, és lehet pötyögni a válaszokat, 0635 92 95 5-ös. Ez itt a Ceglét hangja, szólóban az FM 92-tön velem Vörös Nándival, és néhány zene múlva már érkeznek is az Önök válaszai.
1: Rémek,

0: Ceglét hangja, gyermeteg ötletek, így neveztem el a mai adásunkat, ugyanis a kérdésünk, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt. Erre várom a válaszokat, 0635 925 925, és ez itt a Ceglét hangja, meg Vörös Nándi vagyok. Azt írja nekünk Oliver: nekem ilyen volt, mikor azt gondoltam, hogy reggel spórolni fogok kb. 2 percet azzal, ha előző este elkészítem a műzlimet. Összeraktam, betettem a hűtőbe, majd volt meglepetés, mikor összeszottyat szétázott valami fogadott reggel a megszokott ropogós helyett. Hát igen, pont ilyenekre gondoltam, amit az ember elképzelt akkor gyerekként, és még akkor nem volt tisztában a valóság minden aspektusával, és akkor jött a csalódás. Nem feltétlen kell, hogy csalódást legyen, bármilyen sztorit írhatnak, de itt van már is Eszter üzenete. Milliómosnak lenni egyszerűen csak annyi, hogy eladsz egyetlen gyufás katuját 1 millió forintért. Ez volt a nagy ötlet. Otthonról el is loptam vagy 10-et, aztán itt meg is állt a dolog. Hát igen, pontosan, ugye ez a milliómosság is mennyire olyan volt még gyerekkorunkból, hogy amikor valaki milliómos lesz, az egyszerűen valami elképesztő érzés, és akkor onnantól már nem kell dolgozni, nem kell igazából nézned, hogy mire költesz, hanem ott vagy milliómosként, és akkor kész. Ma meg már ott tartunk, hát nem is feltétlen ma, még akkor is, abban az időben, a 80-as, 90-es években azért úgy tűnhetett, hogy a millió az annyira rengeteg pénz, ma meg már végképp nem olyan sok, mert hogyha az ember egy autót kell, hogy vegyen, már arra is milliós összeget kell szánnia, úgyhogy össze kell bizony kuporgatni ezt a milliót. Ma már szerintem úgy milliárdosnak lenni az igazán fancy, és akkor azt mondhatja az ember, hogy ma már nem kell azt néznem, hogy mire költök. Kinga azt írja nekünk, hogy nyáron esténként gyakran megszomjaztam, és nem szerettem volna kikelni az ágyból inni-menni, így ezt találtam ki, hogy majd a számban tartom a vizet, mint a hörcsögök, és amikor megébredek, egyszerűen lenyelem. Csodálatos. Csodálatos. Pontosan ezekre gondoltam, igen, hogy a gyermeki naivitás mennyire szabadon engedi a fantáziánkat, és hát majd ott lesz a víz a számban, lenyelem, nem kell kimenni inni, nem kell leverni a poharat az éjjeli szekrényről, hanem egyszerűen csak lenyelem és kész. Aztán gondolom nem jött össze, csak nehogy valaki megsérüljön. Itt most ötleteket adni nem akarunk ebben az adásban, de a lényeg az, hogy nagyon köszönjük a jó válaszokat. Edith írja nekünk, hogy úgy 10 évesen föld alatti bunkert akartunk építeni haverommal, amíg nagyapám több napig kórházban lesz a műtét miatt. Addigra felállványoztuk volna a raklapokat, és a tetejét visszatemettük volna, hogy ne látszódjon semmi. Napokig ástunk ketten a homokozóban, senki nem foglalkozott velünk, 9 köbméterig jutottunk, úgy nézett ki az udvar, mintha bombatölcsér lett volna a kert közepén, mikor mindenki azért volt nagy szentségelés. Hát ezt elhiszem, amúgy azért érdekes egyrészt, hogy lányként bunkert építesz, és ilyen komoly munkákba dobod be magad, hát ez szerintem tök jó. És hagyd mondjam el ezen a ponton, hogy Tóth Ádámmal, unokaöcsémmel, akivel együtt vezettük a Before Party műsort, valahol ennek a műsornak az elődjét, hát tulajdonképpen szintén mi nem bunkert, hanem föld alatti strandot akartunk csinálni. Egy Abony határán lévő parkerdő melletti területen, szántóföld alatt tulajdonképpen terveztük a víz alatti strandot. Hát mi nem ástunk ki 9 köbmétert sem, de mi is sokáig jutottunk a tervezgetéssel, már mindenféle térképeket megrajzoltunk, és hát ez lett volna a projektünk, egy víz alatti strand, mert strandolni nagyon szerettünk, meg kerestünk volna pénzt is vele, hiszen hát a belépőkből azért jelentős összegeket lehetett volna összeszedni, egy föld alatti strand szerintem kuriózum. Úgyhogy nekünk is volt ilyenünk, és hát örülök, hogy így Edith üzenete kapcsán ezt felhozhattuk. Azt, hogy még kinek milyen ötletei voltak gyerekként, ami hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult, az hamarosan kiderül, mert hogy folytatjuk a műsorunkat, jönnek az üzenetek szép számmal, 0635 925 925, ha ön vagy te is elküldenétek.
1: Következzen egy

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és egy, hát úgy tűnik remek téma ötlettel álltam elő a mai napon, nem akarom a saját vállamat veregetni, de hát jó a téma. Mi volt az, amit gyerekként hatalmas ötletnek hitt, és aztán hülyeségnek bizonyult? Mindenféle eszemen dolgot várunk, ami tényleg ilyen gyermeteg, hát nem is tudom, álmodozásból fakadt. Azt hittük megvalósítható, aztán rá kellett jönnünk, hogy sajnos az élet nem ilyen egyszerű. Már is itt van nekünk Roland üzenete. Díszmadarakat tartottunk, amikor elpusztult az egyik, azt gondoltam, hogy a jövőben majd fel tudom támasztani. Csak hibernálni kell. Beletuszkoltam valami üvegcsőbe, feltöltöttem vízzel, és a fagyasztóba be a kaják mellé.

0: üvegbe, és vagy az egyik célja, hogy a betörő azt hiszi, hogy kóla, és majd megissza, a másik pedig az, hogy hát olyan helyekre helyeztük el, ahol azért egy nagyobb lökéstől ez le tud borulni. Ez az utóbbi volt a beválós módszer, ez sikerült a betörő ellen, aki hát tulajdonképpen, mint kiderült, nagyapám volt, ment fel a padlásra disznóvágás előtt leszedni a nagyobb tálakat, meg az üstöt, és hát a csapda működött, a nyakába borult az egész, és hát még az a szerencsé, hogy egyébként az üveg maga nem találta el, de a lényeg, hogy hát megvédtük a padlást, és hát nagymamám azóta is mesélte, amikor még élt, Isten nyugasztalja, hogy hát akkor 2-3 napig lehetett érezni a tata hajában azt a szagot, amit nekünk sikerült a méregbe belekeverni, működik a csapda. Valós méretű autót akartam építeni fából 10 évesen, vettem hozzá vagy 5 darab 1x2 méteres fatáblát, csavarokat, dekopír fűrészt, rokonnak kellett elhozni a táblákat a kereskedésben, amikor szóltak neki, hogy 10 éves kifizette, de nem tudja elvinni. Nagyjából megépítettem a favázat, 2 méter hosszú volt, 2,5 hüvelynyi üléssel, egymás mögött, nyitható ajtókkal, aztán nem tudtunk mit kezdeni vele az udvar közepén, ezért szétvertük. Mindenáron gokártozni akartam, ezért elkezdtem 12 évesen építeni egy autót, kempingbicikliből, kerekekből, fűnyíromotorból, trabantkormánnyal, zárszelevényből. Ikarusz barna bőrözött buszülése volt, nem tudtam hegeszteni, ezért több száz csavarból állt, mindent pontosan kifúrtam és csavaroztam. A kereke nem volt elég erős, de már majdnem működőképes volt, egy kiállításon tökéletesen mutathatott volna. Hát azért ez nagyon durva már, mint hogy erre legyél büszke, hogy ennyire komolyan megvalósítottál dolgokat. Az nagyon durva, hogy elmentél vásárolni is 10 évesen, és a rokonok elhozták. Meg ez a második, hogy itt megépítettél mindent és csavaroztál. Nem tudom, hogy a súlya milyen lehetett a dolognak, nem biztos, hogy hát crosszozni vagy gokártnak megfelelő lett volna a súlya miatt, de minden esetre nagyon büszke lehetsz magadra, szerintem kreatív, vagy arra lennék kíváncsi, mivel dolgozol, vagy mi a munkád manapság. Azt mondja, itt van nekünk még egy üzenet küldő Zsombor, tenger alatt járót akartam építeni, ezért születésnapon egy heggesztőt kértem, elkezdtem hatszög alakú vázakat összehegeszteni, hogy elég erős legyen a mélytengeri merüléshez, megvolt a kidolgozott részletrajzok is, de nem lett elég erős a hegesztés, ezért végül feladtam. Hát hihetetlen vagy. És van még egy üzenet, 14 évesen vízzel hajtott fűnyírót akartam csinálni, átalakítottam egy benzinmotorosat, építettem hozzá vízbontó tápegységet, túl jól sikerült a hidrogén termelés, mert végül felrobbant az egész a pincében. Micsoda, kik a hallgatóink, kedves hallgatók, Tamás írta az üzenetet egyébként, de hogy hát ez valami hihetetlen, nagyon jók vagytok, és várjuk a további hát gyermeteg ilyen ötleteket, amik aztán végül nem kerültek megvalósításra. Nem is gondoltam, hogy ilyen szintekig megyünk, de örülök neki. Én azon a szinten voltam, hogy igen, eladunk egy gyufás katuját 1 millióért, és már is milliómos az ember, de elképesztő. Várjuk tehát az üzeneteket, néhány zene után megyünk tovább.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy mi volt az, amit gyermekként hatalmas ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt. Már is megyünk tovább Norberttel. Láttam a szomszédban a mézpörgetést, hogy literszámra csurok ki az édes nedű. Gondoltam, ilyen nekem is kell. Az udvaron kaptam 3 műlépes lemezt, meg egy fadobozt hozzá. Csak kitettem az udvar közepére, és pár nap alatt úgy rákaptak a méhek, hogy egy egész raj költözött oda, több száz. Nem lehetett biztonságban kimenni az udvarra, ezért méhész kellett hívni, hogy eltüntessék mindet, órákig füstölte őket, fel kellett gyújtani a kaptárt végül. Hát azért ebben volt némi kockázat is. És itt van végül Alex üzenete, végül, hát úgy értem, hogy ami ilyen, hogy mondjam, fiús tematikás. Egyszer találtunk egy elhagyatott részen egy földből kiemelkedő betongyűrűt, ami le volt zárva egy lehegesztett vaslappal. Tudtuk, hogy ez valami lejárat, azt reméltük, hogy valami titkos bunker. Napokig kiártunk vasfűrésszel, hogy fel tudjuk törni, végül sikerült. Egy nagy föld alatti helyiség volt, egy gépészeti akna és egy vaslétre vezetett le. Inkább hagytuk a francba, mert félig meg volt telve vízzel. Hát egyébként ez elképesztő. Olyat mi is csináltunk, és ezt senki ne kövesse el, hogy beszöktünk például ilyen régi elhagyott TS géplerakathoz, és egyszer az történt, hogy éppen egy ilyen nagy konténerben, vagy egy utánfutóban töltöttük az időt, ott len voltunk a haverokkal, és nagyon vagánynak éreztünk magunkat, hogy bemászunk mindenhova, amikor is kiengedték este 6 óra felé a kutyákat, és az a szerencse, hogy megláttak minket emberek, mert így az emberek kaptak el, és nem pedig a kutyák. Úgyhogy hát na, csak óvatosan, bár titkos bunkerünk is volt az egyik barátommal, igazából Alligátor szigetnek hívtuk, és hát oda mi is eljártunk rendszeresen, és akkor úgy kezeltük, mintha ez a saját bázisunk lenne. Ez szerintem a fiúknál akkoriban a mi időnkben kötelező volt. Aztán persze nem tudom, hogy manapság mi a helyzet, de akkoriban nagyon mentek ezek. Azt írja nekünk egy szintén névtelen hallgató, hogy volt egy 52 lapos naptáram szép színes képekkel. Kitaláltam, hogy jól mutatna a falon a sok kép, csak nagy szögek voltak otthon, cellux meg ilyesmi eszembe se jutott, elkezdtem beverni a szögeket, de elég rossz minőségű tégla volt a fal, úgyhogy lettek rajta nagy lyukak. Anyám hazajött a melóból, közölte, hogy ezt másnapra eltüntetem, vagy felnégyel. Mit tehettem? Betöntem só, liszt, gyurmával. Hát mi mást? Persze. Na igen, visszatértünk arra vonalra, amire én igazán kíváncsi voltam. Nagyon örülünk mindenféle üzenetnek, de ezek a gyermeki, vagyis pontosabban gyermetek ötletek, amik aztán nem kerültek megvalósításra, ezeket várom nagyon. Meg akartam csinálni a saját Dexter laboratóriumomat. A mesében egy szőnyeg alatt ment le a titkos laborba, padlófűtés miatt csak a fürdőben volt szőnyeg a kád mellett. Így ott kezdtem neki 6 évesen. Addig jutottam, hogy felszedtem 3 járólapot, meg kikapartam a fugát, de alatta már nem jutottam lejjebb. Nem lettem megdicsérve, mikor észrevették a munkám eredményét. Írja nekünk Noémi, és ráadásul hölgyről van szó, hát ez gyönyörű. Igen, pontosan ilyenekre gondoltam. Lássuk, mi van még. Nem volt pénzünk turmixgépre, de gondoltam, iszom egyet. Így megragadtam egy banánt, és beleköptem egy pohárba. A legrosszabb, hogy szegény apámat is megkínáltam vele. Hagyok egy kis időt ezt átgondolni. Végül is lehet, hogy hasonlóan néz ki, mint a turmix. Minden esetre ne ilyen turmixot fogyasszunk. Kitaláltam, hogy konfettiket fogok gyártani, és majd abból mennyi pénzem lesz. Lyukasztóval csináltam, de ha egyesével lyukasztottam, akkor lassan ment, ha sokat, akkor összeragadtak. Anya elő dugdostam, hogy meg ne lássa, akkor kezdett derengeni, hogy nem lesz tuti biznisz, mikor láttam egy filléres tétel a boltban. Aztán egyszer csak lebuktam, észrevette anya, vége volt mindennek. Ugyanez, egész évben képes voltam lyukaszgatni, csak azért, hogy legyen konfetti szilveszterkor, amit aztán nem engedtek szétszórni, mert 3 hétig lehet porszívózni majd, úgyhogy ott jöttem rá, hogy fölösleges a lyukasztóval még több konfetti gyártani, meg tényleg a másik az pedig az, hogy tényleg annyira olcsóan lehet a boltban kapni, hogy fölösleges ebben nagyon sok energiát és időt fetszölni, de gyerekként ezt nem tudja az ember. És hogy mit nem tud még gyerekként az ember, az kiderül a második órából, ugyanis továbbra is várjuk azokat a gyermetek ötleteket, amit aztán nem sikerült megvalósítani, vagy felnőtt fejjel már hülyeségnek bizonyul. 0635 92 92.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, a mikrofon mögött Vörös Nándi, szólóban vezetem a műsort. Most már ezt egy időre meg kell szokniuk, csak néha-néha lesz vendégünk, akkor majd nagyon örülünk, de most sem kell szomorkodni, hiszen önökkel együtt csináljuk a műsort. Van egy kérdésem, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Erre várjuk a válaszokat, jött is bőven, az is lehet, hogy két adást is megér majd ez a téma, mert már most nagyon jól állunk, és hát lássuk, hogy milyen ötleteket írnak nekünk. Kinga követte el a következőt. Úgy akartam megkönnyíteni a reggeli felkelést, hogy nem takaroztam be este. Mert ugye reggel nehéz kikelni a jó meleg paplan alól. Arra keltem az éjszaka közepén, hogy szétfagyok, és húztam a pizsi felsőmet a felhúzott térdemre. Másik zseni ébredés könnyítő ötletem volt, hogy citromos vizet spriccelek a szemembe, és akkor gyorsabban ébredek. Ne is kérdezzétek. A reggeli kelés a mai napig nehéz egyébként. Aj, de szép! Azt hiszi az ember, hogy feltalálja a spanyol viaszt, aztán semmilyen viaszt nem lesz belőle, nem a spanyol. Menjünk tovább. Azt írja nekünk egy kedves hallgató, hogy a hugommal zseniális ötletünk az volt, ha felöltözve alszunk a másnapi ruhánkba, farmerbe és pulcsiba, akkor legalább reggel nyerünk 10 percet, annyival is tovább alhatunk. Aztán apánk észrevette ezt a világ megváltó tervünket, és miután betegre rögte magát, elmagyarázta, hogy ez miért is volt egy épületes baromság. Valahogy azóta sem volt jelenni jobb ötletünk. Hát igen, vannak már ilyen műsorok, ahol nagy ötleteket felfedeznek, és akár anyagilag megtámogatják. Az ilyesmit be lehetne vinni, de aztán igen, hát ennek van. De egyébként a fürdésre is lehet spórolni. Az én párom például reggel szeret fürödni, nem azt mondom, hogy este sosem szokott, félre ne értsék a kedves hallgatók, de neki van egy reggeli fürdése is mindig. Úgyhogy neki ez indítja be a napját, és ettől ébred föl, és egyébként meg tudom érteni. Bár ő reggel is edz, tegyük hozzá ezt is, hogy reggelente szokott edzeni, és aztán meg végképp jól esik fürödni, de hát ízlések és pofonok, meg különbözőségek. A mi ötletünk, hogy pénztárosnak kell lenni egy szupermarketben, csak ősz és napi milliókat keresel. Nem jutott eszembe, hogy az áruért kifizetett pénzt esetleg nem ő teszi zsebre. Hát igen, a gyermeki naivitás megint. És hát igen, amikor azt látja egy gyermek, hogy pakolja mindig el a pénzt abba a pénztárgépbe, igen, hát az valószínűleg az övé, úgyhogy megéri annak lenni. Én azért tudtam, hogy nem így van, mert anyukám boltosként is dolgozott, és hát néha csokit azt hozott haza, de azt azért nem, hogy mindig tele legyünk pénzzel, úgyhogy én tudtam már akkor, hogy nem neki megy a pénz. Tomi azt írja, hogy a 2000-es évek elején kb. 9-10 éves forma kölykök voltunk haverommal. Kb. Minden nap összejártunk bandázni, akkoriban a TV2 leadta a Visszajövőbe mindhárom részét egymás utáni hétvégén. Nekünk ez valami fantasztikus élmény volt, azóta is szeretem mindhárom filmet. Miután megtekintettük a remek műveket, hétfőn iskola után összeültünk, hogy nekünk kell egy időgép. Visszatérni a múltba az almanakért, visszahozni a jelenbe, és az összes pénzügyi gondunk megvan oldva. Az időgéphez a következő alkatrészeink voltak: egy négykerekű pedállal meghajtható kis autó, meghibásodott kétkazettás magnó. Ennyi. Ebből akartuk ezt megoldani, a 80 mérföld per órás sebességet pedig a falunkban található 7%-os emelkedőről lefelé gurulva terveztük elérni. Az eredményről annyit mondanék, hogy jelenleg alkalmazottként dolgozom, és nincs tornyom, mint Biffnek a filmben. Hát igen, ez valami csodálatos amúgy. Én is bármit megtettem volna, hogy mondjuk találjuk egy olyan gyantába ragadt szúnyogot vagy moszkitót, amiben dinoszaurusz DNS található, és akkor majd, mint a Jurassic Parkban legyártam a parkomat. Igen, a föld alatti strand mellett dinóparkot is terveztünk, mondanom se kell, hogy nem jött össze. De igen, a filmek világa az pontosan ez, hogy az ember beleéli magát, elhiszi, hogy meg lehet csinálni, aztán sajnos jön a rideg valóság, de továbbra is ilyen gyermeteg és gyermeki ötleteket várunk, amik aztán nem kerültek megvalósításra. 0-35-92-5-92-5-ös.
1: FM 92-5 Cegléden, ez a sláger!

0: Gyermeteg ötleteket várunk a 0635929295-re. Mi volt az a gyermekként hatalmas ötlet, ami igazából hülyeség volt? Ezt keressük ma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok bőven. Almába csinálsz egy lyukat, megtöltöd joghurttal, fújsz rá tejszíjabot és reszelsz rá csokit. Azt hittem, híres gazdag cukrász leszek emiatt, írja nekünk Julcsi. Hát aztán lehet, hogy azóta vannak ötleteid. Figyelj, el kell kezdeni valahol. Szerintem biztos, hogy finom. Egyszer majd talán kipróbálom. Esetleg. Én feltaláltam a teakockát. Fogtam egy bögre vizet és belefőztem 10 filter teát, majd felkevertem ugyanannyi cukorral, amennyi kellene bele, végül be a fagyasztóba, jégkockatartóba. Micsoda királyság lesz, csak bedobok egy teakockát egy pohár vízbe és kész az isteni instant jeges tea. Az a cukorszirup az Istennek nem akart megfagyni. Hát igen, itt viszont a fizika, meg hát ugye maga a, de fizika, jól mondtam, jön be a képbe, mert hogy a fagyáspontja az egészen más, de egyébként egy mélyebb hűtővel, mármint egy igazi gyorsfagyasztóval lehet, hogy aztán meg lehet ezt már csinálni. Nem rossz ötlet, én is kísérleteztem ilyenekkel, például én azt hiszem, hogy limonádéval csináltam meg, hogy jó erős citromlevet jégkockáztam be, és csak bele kellett volna dobni a vízbe, de nem volt olyan az íze valahogy, mint a limonádénak. 7 éves voltam, első osztály előtti nyáron új helyre költöztünk, ahol találtam vadkendert. Tudtam, hogy ez valami, de nem voltam tisztában vele, hogy mi. Újonnan szerzett barátomnak mondtam, hogy ha nagyok leszünk, áruljuk majd ezt, lesz belőle pénzünk. Nagyon szomorú voltam, amikor anyukámnak is prezentáltam a tervet, és felvilágosított. Hát igen. De szerintem ez egy szép a gyermekkorban, az álmodozás, és hogy elhisszük, hogy valamit lehet. És lehet, hogy valaki el is ér egy másik úton, nem az ilyen gyermeteg úton, hanem valamilyen másik úton eléri azt, amit kitűzött maga elé. Szóval ez végül is a motivációnkat, a gondolatainkat, annak a sokszínűségét szerintem mindenképpen elősegíti, vagy előre mozdítja. Úgy gondoltam, én majd megépítem a 4-es metrót. A szomszéd kerítése sajnos meghiúsította a tervemet, de a tövében azért szép nagy lyukat ástam. Igen, ez pedig Dani küldte nekünk. Hát igen, sőt, akár Ceglédig vezető metró. Én ilyesmikről álmodtam, hogy lesz majd villamos, meg föld alatti egészen Abonyig, és akkor megvan oldva a bejárás. Nem, ezt már olvastam. Én dínó csontokat próbáltam hasonlóan találni, ástam az óvoda homokozójába egy szép nagy lyukat le, egészen a téglákig, aztán amikor azokat kivettem, az óvonéni felszámolta az ásatást. Hát igen, az sokszor a felnőtt józanság, az megakadályozza ezeket az álmokat. Mi egyszer kutat is akartunk ásni Tóth Ádám unokatesóm és barátommal, és egy nagy csővel viszonylag lefelé, hát így tunkoltuk a földet, öntöttünk bele vizet folyamatosan, hogy lazuljon a föld, és valami 2 méter mélységig jutottunk ott, mert egy ilyen nagyon rossz rúddal ástuk a kutat, és már a mamánk meg volt ijedve, legalábbis ő ezt állította, hogy mi van, ha egyszer valami termálvizet tényleg találunk, és föltörött a kertben majd a víz, és hát mondtuk, hogy csinálunk kutat, és megvan oldva a vízellátás, de aztán végül abba kellett hagynunk, megint csak a felnőtt józanság miatt. Én elhittem, hogy tudok otthon majd papírból olyan szárnyakat gyártani, amikkel tudok repülni. Maradjunk annyiban, az első néhány ágról leugrás után mindössze úgy gondoltam, hogy csak nagyobb papír kell, anya viszont nem szólt bele. Hát egyébként ez is egy dolog, hogy a tanulópénz. Tehát az ember tanuljon a hibájából, nyilván, hogyha már magasról próbálná leugrani, ezt megakadályoznák a szülők, de így legalább volt egy kis fantázia, volt egy kis kreativitás, aztán a repülés mégsem jött össze, ki tudja, egyszer talán majd sikerül. De ne próbálják ki otthon. Otthonról sokkal inkább üzeneteket írjanak nekünk 0635 92 92.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével.

Az előző blogban szó volt arról, hogy műszárnyakkal esetleg repülni lehet. Ez itt a Ceglét hangja, folytassuk hasonló témával. A kedves üzenet küldünk arra a kérdésre, hogy mi volt az, amit gyermekként hatalmas ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt. Írja, hogy komoly kísérletezésem mindenféle távolságra eltologatott fotelek között hogyan kell repülni. Ha ugrás közben tudnék ugrani még egyet, majd megint még egyet, akkor itt tudnék repülni. Csak sokkal gyorsabban kell ugrani, még leérkezés előtt így folyamatosan. Álmomban ez tök jól ment, úgyhogy tudtam, a technika működik, csak a sebességgel volt a baj. Sose voltam elég gyors, hogy a levegőben kezdjem el a következő ugrást. Hát igen, egyébként ezt mondják Douglas Adamsék is a Galaxis útikalauz toposokban, hogy annyi a repülés csak, hogy miközben elesel, a leérkezés pillanatát el kell véteni. És hogyha elvétetted a leérkezést, már is ott maradtál a levegőben. És ezt meg lehet tanulni állítólag, ez persze egy regény. De erről a továbbugrós repülős technikáról egyébként az jutott eszembe, hogy igen, hogyha az ember megálmodja, akkor úgy tök jó, ezt már csak valahogy át kell hozni a valóságba. Ez nem olyan egyszerű. Na minden esetre örülünk a próbálkozásoknak, és főleg annak, hogy ezt megírta nekünk a kedves hallgató. Van még egy repülős üzenetünk, ez csak annyi, én repülés céljára madártolokat gyűjtettem, majd a kezembe fogva ugrottam le az ágyról és székekről, csak senki meg ne sérüljön, ezt egyébként Zoli írta nekünk. Volt egy palló az udvarunkon, vagy három helyen jó rozsdás szögek álltak ki belőle, úgyhogy nem mehettünk a közelébe. Ment a tévében valami film, amiben tornászlányok voltak, és kitaláltam, hogy én is akarok ilyeneket csinálni, és a palló hasonlított a gerendára, hát mondom, majd én azon gyakorlatozni fogok. Előtte ugye 600-szor végighallgattam, hogy nem lehet felmászni rá, mert belelépünk a rozsdás szögbe, vagy megszúr máshol, de mondom, ha nincs rajtam papucs, akkor nem tudok belépni. Papucsban voltam, tornász, igen. Na hát, ugrabugráltam rajta egy darabig, nem is lett bajom, de gondoltam, megbizonyosodok róla, hogy hát ugye a papucs talpán nem megy át a szög, úgyhogy majd el tudok büszkélkedni anyáiknak, mekkora tehetséges tornász vagyok, úgyhogy fogtam és direkt beleléptem az egyik szögbe. Természetesen átszúrt a papucsot, szivas talpú kínai gagyi, és jól beleszúrt a talpamba, én meg rohadtul meg voltam lepte, vagy mi történt. Jól lecsesztek meg, vittek tetanuszra is. Hát igen, ez a fiam, hogyha elesel, még meg is verlek. Tipikus esete, de hát igen, megvan a baj, én is egyszer rázsugtam egy kaput a kezemre lendületből, és hát az az én figyelmetlenségem volt, aztán ügyelet lett a vége, ezekkel csak óvatosan. Elástam a pogácsákat, hogy kinőjön belőle a pogácsafa, és még több pogácsám legyen, írja nekünk Virág. Tökéletes, miért nem működhetne? 30 éves elmúltam, mire megtudtam, hogy a sárga borsó, mint növény, nem létezik. Na várjatok, most ezt én se tudom. Hogyhogy nem létezik. Nincs ilyen, de milyen sárga borsó? Rá kell keresnem. Rákeresek, néhány zene után pedig visszajövünk az utolsó üzenetekkel.

0: Kedves hallgatók, aki esetleg megijedt volna az előző blog végén, hogy nem létezik sárga borsa, az most nyugodjon meg. Aki küldte az üzenetet, annak szólok, hogy de, létezik. Ugye az üzenet így szólt, 30 éves elmúltam, mire megtudtam, hogy sárga borsó, mint növény nem létezik. De rákerestem, létezik, képet is láttam róla, és eddig is úgy gondoltam, hogy létezik, szóval most majdnem bevitt minket a csőbe a kedves hallgató. A lényeg az, hogy gyermeteg ötleteket várunk, amik hát nagyon jó ötletek tűntek, aztán felnőttként vagy később rájöttünk, hogy nem lehet megvalósítani. És hát rengeteg üzenetünk van, olyannyira sok, hogy mindenképp lesz egy második adás. Úgyhogy a 0635-925-925-re érkező üzenetekből, ami már nem fér bele ma, az majd a következő adásban jön, nem a holnapi napon, hanem egy másikon, de a lényeg az, hogy mindenki sorra kerül, csak várja ki, mert mindenképpen bele fog férni, ha nem ebbe, akkor egy következő adásba. Én pénzzel csináltam, egy sárkány mohóságával gondoltam végig, micsoda vagyonom lesz, ha a kikelt fáról leszedegetem a pénzeket és elültetem. Sajnos a másik fa alá ültettem, így fémhíján nem lett belőle semmi. Fényhíján, ezt írta. Igen, pénzfa, miért is nem működhetne? Azt írja nekünk Gergő, hogy helikoptert építeni az udvaron, ami lábbal hajtható, és aztán sikerült? De sikerült? Ha befogom a fülemet, nem csak én nem hallom másokat, hanem ők sem hallanak engem. Úgy képzeltem, hogy ilyenkor egy búra kerül a fejem fölé. Egészen addig tartott ez a remek elképzelés, amíg rám nem szólt az omonél, hogy ne kiabáljak már csúnya szavakat, hanem egyem a levest. Hát igen, hamar keresztül vágják az ember ötletét, de a legszebb az, hogy erre emlékszünk. Szerintem ezt egyébként András írta nekünk. Azt gondoltam, hogy ha nagy melleket szeretnék, akkor csak meg kell hízni, majd utána lefogyni. Igen, ilyen logikus, hogy a nagy mell nem fogy le. Hát köszönjük szépen, ez Petra küldte, és hát igen, gyerekekként miért ne gondolhatnánk ezt? A következő Kristóf üzenete. Voltak ezek a kis nyomorék számítógépes hangfalak. 2x5 wattos, nekem is volt egyébként, ezt csak mellékesen jegyzem meg. Kitaláltam, hogy lehet megtuningolni. Na szóval fogjuk az erősítő részét, az audio jel jobb és bal csatornáját összekötjük, így mono lesz, és azt az erősítő bal oldalára kötjük rá, na de ekkor fogjuk az erősítő bal oldali kimenetelét, és ezt visszakötjük a jobb oldali bemenetére, és akkor a jobb oldali kimenetén 4x erővel jön ki a hang, tehát ha a bal oldal felerősítő 5x-öse, a jobb oldal már 25x-öse fogja, és ezt rákötjük egy nagy hangfalra, ami meg már végre nagyon hangos lesz. Hála Istennek a tervezők gondoskodtak a bemeneten a túlfesz védelméről, így nem füstölt el. Egyébként igen, a logika azt is engedné következtetni, hogy működni fog, azért lehet, hogy ezzel már kísérleteztek emberek. Minden esetre a lényeg, hogy nem történt baleset, meg hát lehet, hogy a műszaki világ irányába indított el ez a dolog téged, és hát ki tudja, hogy most ebből élsz-e meg. Nézzük a mai utolsó üzenetet. Én azt hittem gyerekként, a sör valami elképesztő finom ital lehet, ha annyian oda vannak érte. Aztán kiderült, hogy keserű. Amikor kérdeztem, hogy a francba tudják meginni, azt a választ kaptam, sokat kell inni, aztán megszokod az ízét és megszereted. Ez a pont. Azóta sem jött el. Innen is pacsi Ádámnak, mert hogy nekem sem jött el ez az időszak, valahogy én nem tudom megszeretni. Nagyon meleg nyári napokon egy korsóval vagy egy dobozzal jól esik, hogyha jó hideg, de onnál több nem, valahogy így nem tudom megszeretni. Ez valamiért így van nálunk a párom, a hölgy, a sörözős inkább. Ez így alakult. Egyébként én egy pohár teába ittam bele, ami ott lett hagyva az asztalon, és nem tea volt, hanem az előző estére ott maradt sör, apukámé, és hát, ahogy mondjam, nekem az egy életre elvette a sör megkedvelésének a lehetőségét, úgyhogy ezt benéztem, de hát annyi baj legyen, így is nagyobb a pocim, mint szeretném, legalább sörhasam biztosan nem lesz. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mára, folytatjuk még ezt az adást nem holnap, hanem egy másik alkalommal, holnap viszont ismét találkozhatunk, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Vörös Nandi búcsúzik, viszont hallásra!
1: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvényt, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.